A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Javában épül a fenék küszöb Paksnál, erősödött a parlagfű pollen szórása, fürdőzési tilalom a Velencei tónál. Köszöntöm Önöket, Bányászárpád vagyok. Épül a fenék küszöb Paksnál, mindkét parton folyamatosan dolgoznak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint csak tegnap 5000 tonna kő érkezett a helyszínre. A Duna apadása ellenére közben emelkedett a vízszint az atomerőműnél, miután beállították a két egyenként 80 méteres bárkát. A szivattyú telepnél már 1 centis emelkedést mértek, és megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése is. A kormányfő szerint a beavatkozás nélkül az egyik működő turbinát már le kellett volna állítani. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. Koncentrációja helyenként már a magas szintet is elérheti, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Országosan már most tüneteket okozó mennyiségben van jelen a parlagfű virágpora a levegőben, és a következő napokban további emelkedés várható. Hétfőn az erős szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért az allergiásoknak azt tanácsolják, hogy tartsák zárva az ablakokat. A csalán is kenderfélék, valamint az ürő pollen koncentrációja jelenleg közepes. Fürdőzési tilalmat rendeltek el a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A Fehérvár megyei kormányhivatal döntése szerint a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, ezért a kötelező vízminőség ellenőrzés sem lehet elvégezni. A vízbe vezető lépcsőket lezárták és kihelyezték a figyelmeztető jelzéseket. Velencén több strandon szintén tilos a fürdés, az északi strandon ugyanakkor a héten feloldották a korlátozást. Eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt Magyarországon. Az adat még nem végleges, az Agrártárca ugyanis augusztus 31-ig meghosszabbította a károk bejelentésének határidejét. A mostani szám már jelentősen meghaladja a 2022-ben összesen bejelentett aszálykárt, pedig az akkori szárazságot az évszázad aszályaként emlegették. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama idén 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. Száraz, derült idő várható, majd délután északnyugat felül megnövekedhet a felhőzet. Estétől a határ közelében helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Holnap északnyugat felül felhősödik, miközben az Alföldön eleinte még sokat süt a nap, később kisebb eső is előfordulhat. Kedreggelre már nagy területen felszakadozik a felhőzet, keleten viszont még maradhatnak felhősebb körzetek. A csúcsok 23 és 28 fok között lesznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelei.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A Best FM minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. A kezdeményezéssel azoknak szeretnének segíteni, akik tartós betegség miatt nem tudnak személyesen eljutni az intézménybe, de nem szeretnének lemondani az olvasásról. A tervek szerint a kiválasztott könyveket a könyvtár munkatársai ingyenesen házhoz szállítják Dunaújváros területén, így az otthonukhoz kötött olvasók is folyamatosan kölcsönözhetnek és kapcsolatban maradhatnak az intézménnyel. A József Attila könyvtár arra kéri az érdeklődőket, hogy amennyiben igénybe szeretnék venni a lehetőséget, jelezzék azt a 0625 423 952-es telefonszámon, vagy az olvszolg@jakt.hu e-mail címen, írja a Duna Online. Az Intercisza Múzeum a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben arra hívja fel a figyelmet, hogy az utóbbi napokban jelentősen felerősödött a kincskereső tevékenység a folyó mentén. Az intézmény szerint különösen fontos a biztonságra figyelni, ugyanis a Duna vízszintje jelenleg emelkedik, a folyó sodrása pedig nagyon erős. Emiatt már a térden felüli vízbemerülés is életveszélyes lehet. A szakemberek ezért arra kérik a kincskeresőket és a folyóparton tartózkodókat, hogy ne kockáztassák testi épségüket a vízben. Az Intercisza Múzeum egy másik fontos körülményre is felhívja a figyelmet. A folyóparton előkerülő római kori és más régészeti korú kőtöredékek régészeti leletnek minősülnek, amelyek a magyar állam tulajdonát képezik. Ezek elvitele, eltulajdonítása ezért bűncselekménynek minősülhet, írja a Duna Online. A Szent Pantaleon kórház több mint 2 millió forint értékben saját forrásból valósít meg fejlesztést annak érdekében, hogy az extrém súlyú betegek mozgatása és ellátása biztonságosabbá, valamint hatékonyabbá váljon. A fejlesztés részeként egyenként 200 kg teherbírású kerekesszéket, egy 250 kg teherbírású elektromos betegemelőt a hozzátartozó hámmal, valamint egy ugyanekkora teherbírású hidraulikus betegszállító kocsit szerzett be az intézmény. Emellett egy 250 kg teherbírású állványos ADE orvosi mérleggel is bővült az eszközpark. 70 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Klein Imre, nyugalmaz volt a rendőr alezredes, a hírt Dunaújváros önkormányzata közölte közösségi oldalán. Klein Imre évtizedeken át meghatározó szerepet töltött be a város bűnmegelőzésében. 2006-os nyugdíjazása után is folytatta a bűnmegelőzési munkát. Referensként részt vett a városi bűnmegelőzési és drogstratégia kidolgozásában, valamint a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésében. Kiemelt figyelmet fordított a fiatalokra, iskolai előadásokat tartott a drogprevencióról és az áldozattá válás megelőzéséről. Munkája az újvárosi drogambulancia létrejöttéhez és a KEF munkájához is kapcsolódott, írja Feol. Több mint 3 éven át engedély nélkül gyűjtött és értékesített fémhulladékot egy férfi, aki ezzel közel 17 millió forintos bevételre tett szert, az ügyészség szerint veszélyes hulladékot is kezelt, ezért vádat emeltek ellene. A Fejérvár megyei főügyészség tájékoztatása szerint a Sárbogárdi járási ügyészség illegális hulladékgazdálkodás miatt emelt vádat a férfival szemben, a vád szerint veszélyes és különösen jelentős mennyiségű hulladékra engedély nélkül végzett hulladékgazdálkodási tevékenységgel követte el a hulladékgazdálkodás rendje megsértésének büntettét. Az ügy részletei a FEOL oldalán. Viradásra várják a segíteni szándékozókat augusztus 18-án kedden Dunaújvárosban. A Magyar Vöröskereszt szervezésében a Városi Rendelőintézet vérellátójában tartanak viradást reggel 8 és délelőtt 11 óra között. A szervezők arra hívják fel a figyelmet, hogy a viradás akár több ember életének megmentéséhez is hozzájárulhat. A viradáson az egészséges, megfelelően hidratált felnőtteket várják. A résztvevőket kérik, hogy hozzák magukkal személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat és tajkártyájukat. A hétvégén jöhet az allergiások egyik rémálma itt Dunaújvárosban is, magasra ugorhat a parlagfű pollen szintje, orfolyás, tüsszögés, viszkető szem és ordogolás is jelezheti, hogy beindult a parlagfű szezon. A pollen koncentráció már országosan elérte a tüneteket okozó szintet, és tovább emelkedik. A szakemberek szerint az előírt gyógyszeres kezelést nem érdemes addig halogatni, amíg felerősödnek a panaszok. Fejér vármegyében idén is színes program kínálattal ünnepelhetjük az államalapítást. Az augusztus 20-ai hétvége alkalmából számos településen várják koncertek és családi rendezvények a látogatókat. Csákvárvárosa azonban különösen nagyot dob, a kétnapos ünnepi forgatagban a népszerű Kowalski meg a Bega zenekarad ingyenes koncertet. A pihenőparkban és a Szabadságtéren megrendezendő kétnapos kulturális és családi rendezvényen közösségi programok, játékok, látványos bemutatók és ünnepi műsorok váltják egymást, részletek a FEOL oldalán. A vállalkozás indítás és működtetés legfontosabb kérdéseiről, valamint a szeptembertől életbe lépő nyugtadási változásokról tartanak szakmai előadást Dunaújvárosban. A vállalkozás Start 2026-2 Indulj magabiztosan, építs stabil jövőt című programot augusztus 24-én hétfőn rendezik meg a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Latinovics Zoltán utcai székházában. A díjmentes, de regisztrációhoz kötött program elsősorban azoknak szól, akik most készülnek vállalkozást indítani, illetve azoknak a már működő vállalkozásoknak, amelyek szeretnének napra készen követni a jogszabályi változásokat, írja a Duna Online. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról a Fejér vármegyeiek is az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon tájékozódhatnak. Naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt, ezért megújításokra több mint 50 milliárd forintos fejlesztési program indul. Innen Fejér vármegyéből is a pályázatra önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a tábleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja, így a vízvesztesség csökkentése mellett biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszi az ivóvíz ellátást is. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem, a hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Itt Fejér vármegyében is, ha bárki hibát fedez fel valamelyik játszótéren, vagy az üzemeltető kérés ellenére sem orvosolja a problémát, akkor a fogyasztóvédelemnél bejelentést lehet tenni. 57 ezer ember még mindig nem cserélte le a régi könyvformátumú személyi igazolványát, pedig azok augusztus 3-án érvényüket vesztették. Az országgyűlés újabb haladékot adott a csere előtt állóknak, néhány ügyet még intézhetnek évvégéig a régi okmánnyal. A kártyaformátumú igazolványt a Fejér vármegyei érintettek is, bármelyik kormányablakban időpontfoglalás nélkül igényelhetik, az igazolvány kiállítása díjmentes. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon. Itt Fejér vármegyében is zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúzemplénben és Pest vármegyében valósul meg. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy kormányzati honlap indult mihivatal.gov.hu címen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására. Az oldalon panaszt is lehet tenni, ha valaki úgy érzi, becsapták, kihasználták vagy megsértették az ő vagy más emberek jogait és érdekeit. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy ingyenes lelki segédanyagok készültek az online visszaélés áldozatai és hozzátartozóik számára. Az Internet Hotline és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai a leggyakoribb internetes visszaélésekhez kapcsolódó négy élethelyzetre nyújtanak gyakorlati és lelki kapaszkodót. A segédanyagok elérhetők a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Internet Hotline aloldalán.
0: Zenék. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 16-a van vasárnap, és jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem például majd az IMF és az Unbelievable, de zenél majd a Depeche Mode is, a Free Love-ot hozzák majd, a kezdés pedig a Fast Carré. Rádiózzunk együtt egészen délig.
0: Best

Last FM a legjobb zenék. Lutrécia McLean ébresztett minket, ez volt az In That Just Way. Hamarosan hozom majd a mai napról az infókat, na meg természetesen a reggel témáit. Addig is a legjobb zenéket hozom most még. Kitörli a csipát most a szemünkből a Depeche Mode, ugyanis a Free Love-ot hozom a csapattól.

0: Best FM a legjobb zenéknek, a korán kelők biztosan, hogy megébredtek, ugyanis az Unbelievable szólt az IMF-től. Szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Augusztus 16-a van vasárnap, a névnaposok az Ábrahámok, a születésnaposok között pedig a pop díváját, Madonnát köszönthetem. Egyébként a Hontalan Állatok világnapja van a mai napon, és hamarosan hozom majd a mai reggel témáit. Addig is egy kis szünet, és utána egy legjobb zenékkel folytatom. Kelly Carson érkezik majd a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Csak nem zavartalanul folytatódik a napsütés az egész országban. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Már az őszi pályázatokat készíti elő a Nemzeti Kulturális Alap. A tervek szerint még idén megjelennek a kiírások. Megkezdődött az NKA állandó kollégiumaiban a miniszteri kinevezettek cseréje, és munkába áll a kiemelt kulturális programok új kollégiuma is. Tanszereket gyűjt rászoruló gyerekeknek a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A szervezet önkéntesei még ma az Interspar áruházakban veszik át a megvásárolt iskolaszereket. Emellett augusztus 31-ig adománykártyák vásárlásával is lehet támogatni az akciót. A befolyt összeget ugyancsak új tanszerek beszerzésére fordítják. Kigyulladt egy turista hajó a török Rivierán, az ország délnyugati részén lévő Fétie városnál. A lángoló hajóról 115 mentő mellénnyel ellátott ember, közöttük több gyermek és a legénység a tengerbe ugrott. A hatóságok biztonságba helyezték őket, két embert füstmérgezéssel szállítottak kórházba, halálos áldozatokról nem tudni. Helyi értesülések szerint a lángok a hajó konyhájában csaptak fel, majd átterjedtek a jármű többi részére. A tüzet eloltották, a működésképtelenné vált hajót partra vontatták. Folytatódott a kiterjedt rendészeti razzia a fővárosban. A negyedik héten több mint 2000 embert igazoltattak. 57 embert elfogtak, 37-et pedig előállítottak, közölte a BRFK. A rendőrök intézkedtek kábítószerbirtoklás, garázdaság és lopás miatt, de volt sok köztéri italozás, köztisztasági szabályszegés és egy tucat esetben egészségügyi panaszokkal küzdő vagy magatehetetlen embert helyeztek biztonságba. A 74 helyszíni bírságon kívül 18 esetben büntető feljelentést tettek. Fokozódik az aszály, számottevő mennyiségű nagy területre kiterjedő esőre a jövő héten sincs esély, írta Hungaromet. Az elmúlt hónapban az ország területének több mint felén 10 mm-nél is kevesebb volt a csapadék. A hónap végéig meghosszabbították az aszálykárok bejelentésének határidejét. Eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt, 31 ezer bejelentés érkezett, és további beadványokra számítanak. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Újabb 225 milliós bírságot kapott az EMAG. A gazdasági versenyhivatal megállapította, hogy a vállalat megint hiányosan teljesítette saját vállalásait, nem segítette elő kellő mértékben a magyar vállalkozások online jelenlétét. A webáruházat működtető cégek elismerték a mulasztásokat. Az EMAG üzemeltetői összesen már 710 millió forint bírságot kaptak a magyar versenyhatóságtól.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. A kezdeményezéssel azoknak szeretnének segíteni, akik tartós betegség miatt nem tudnak személyesen eljutni az intézménybe, de nem szeretnének lemondani az olvasásról. A tervek szerint a kiválasztott könyveket a könyvtár munkatársai ingyenesen házhoz szállítják Dunaújváros területén, így az otthonukhoz kötött olvasók is folyamatosan kölcsönözhetnek és kapcsolatban maradhatnak az intézménnyel. A József Attila könyvtár arra kéri az érdeklődőket, hogy amennyiben igénybe szeretnék venni a lehetőséget, jelezzék azt a 0625 423 952-es telefonszámon, vagy az olvszolg@jakt.hu e-mail címen, írja Duna Online. A Szent Pantaleon kórház több mint 2 millió forint értékben saját forrásból valósít meg fejlesztést annak érdekében, hogy az extrém súlyú betegek mozgatása és ellátása biztonságosabbá, valamint hatékonyabbá váljon. A fejlesztés részeként egyenként 200 kg teherbírású kerekesszéket, egy 250 kg teherbírású elektromos betegemelőt, a hozzátartozó hámmal, valamint egy ugyanekkora teherbírású hidraulikus betegszállító kocsit szertett be az intézmény, emellett egy 250 kg teherbírású állványos ADE orvosi mérleggel is bővült az eszközpark. 70 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Klein Imre, nyugalmazott rendőr alezredes, a hírt Dunaújváros önkormányzata közölte közösségi oldalán. Klein Imre évtizedeken át meghatározó szerepet töltött be a város bűnmegelőzésében. 2006-os nyugdíjazása után is folytatta a bűnmegelőzési munkát. Referensként részt vett a városi bűnmegelőzési és drogstratégia kidolgozásában, valamint a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésében. Kiemelt figyelmet fordított a fiatalokra, iskolai előadásokat tartotta a drogprevencióról és az áldozattá válás megelőzéséről. Munkája az újvárosi drogambulancia létrejöttéhez és a KEF munkájához is kapcsolódott, írja a FEOL. Naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt, ezért megújításukra több mint 50 milliárd forintos fejlesztési program indul. Innen Fejér vármegyéből is a pályázatra önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a távleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja, így a vízvesztesség csökkentése mellett biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszi az ivóvíz ellátást is. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon. Itt Fejér vármegyében is zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúzemplénben és Pest vármegyében valósul meg.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit. 7 óra után jön Eminem is a cipőgyűjteménye, ami kalapács alá kerül, úgyhogy erről hozok minden részletet majd 7 óra után. 8 órakor pedig majd Hollywooddal fogunk foglalkozni, ugyanis most Britney és Madonna között van egy nagy párharc, amit testközelből fogunk most egy kicsit átrágni, és végül

9 óra után pedig a sportrovatban látogatunk el. Itt volt a Real Madrid, méghozzá a Ferencváros ellen játszott egy barátságos felkészülési meccset a szezonra, és bizony Roberto Carlos is itt volt velük Magyarországon, és jön egy pár részlet, hogy hol is járt a városban Roberto Carlos, úgyhogy egy picit ilyen félig sport, félig kulisszatitok, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az Ébredés és a Napindítás mellé. Lady Gaga-val megyünk tovább, az Always Remember Us jön most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 7 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán Eminemmel fogunk foglalkozni, akinek a cipőgyűjteménye kalapács alá kerül, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A Spice Girls csapata már biztos, hogy fel fog minket ébreszteni, méghozzá Spice Up Your Life-val.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. A kezdeményezéssel azoknak szeretnének segíteni, akik tartós betegség miatt nem tudnak személyesen eljutni az intézménybe, de nem szeretnének lemondani az olvasásról. A tervek szerint a kiválasztott könyveket a könyvtár munkatársai ingyenesen házhoz szállítják Dunaújváros területén, így az otthonukhoz kötött olvasók is folyamatosan kölcsönözhetnek és kapcsolatban maradhatnak az intézménnyel. A József Attila könyvtár arra kéri az érdeklődőket, hogy amennyiben igénybe szeretnék venni a lehetőséget, jelezzék azt a 0625 423 952-es telefonszámon, vagy az olvszolg@jakt.hu e-mail címen, írja a Duna Online. Az Intercisza Múzeum a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben arra hívja fel a figyelmet, hogy az utóbbi napokban jelentősen felerősödött a kincskereső tevékenység a folyó mentén. Az intézmény szerint különösen fontos a biztonságra figyelni, ugyanis a Duna vízszintje jelenleg emelkedik, a folyó sodrása pedig nagyon erős. Emiatt már a térden felüli vízbemerülés is életveszélyes lehet. A szakemberek ezért arra kérik a kincskeresőket és a folyóparton tartózkodókat, hogy ne kockáztassák testi épségüket a vízben. Az Intercisza Múzeum egy másik fontos körülményre is felhívja a figyelmet. A folyóparton előkerülő római kori és más régészeti korú kőtöredékek régészeti leletnek minősülnek, amelyek a magyar állam tulajdonát képezik. Ezek elvitele, eltulajdonítása ezért bűncselekménynek minősülhet, írja a Duna Online. A Szent Pantaleon Kórház több mint 2 millió forint értékben saját forrásból valósít meg fejlesztést annak érdekében, hogy az extrém súlyú betegek mozgatása és ellátása biztonságosabbá, valamint hatékonyabbá váljon. A fejlesztés részeként egyenként 200 kg teherbírású kerekesszéket, egy 250 kg teherbírású elektromos betegemelőt a hozzátartozó hámmal, valamint egy ugyanekkora teherbírású hidraulikus betegszállító kocsit szerzett be az intézmény. Emellett egy 250 kg teherbírású állványos ADE orvosi mérleggel is bővült az eszközpark. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy ingyenes lelki segédanyagok készültek az online visszaélés áldozatai és hozzátartozóik számára. Az Internet Hotline és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai a leggyakoribb internetes visszaélésekhez kapcsolódó 4 élethelyzetre nyújtanak gyakorlati és lelki kapaszkodót. A segédanyagok elérhetők a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Internet Hotline aloldalán.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Eminem cipőgyűjteménye kalapács alá kerül, jönnek a részletek, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 16-a van vasárnap, és ebben az órában együtt ébredünk majd Janet Jackson és Michael Jackson közösével a Scream-mel, na meg Arással, ugyanis a Boroboróval indul az óra.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a zenerajongók és a sneaker gyűjtők történetének egyik legkülönlegesebb eseménye közeleg. Eminem több száz pár saját tulajdonú sportcipőjét bocsátja árverésre. Los Angelesben lesz, és bizony a bevételekből a detroiti fiatalokat és gyermekeket segítő Marshall munkáját támogatja majd. A szerkesztő szerint a mostani esemény történelmi jelentőségű, ugyanis ez minden idők legnagyobb volumenű Eminem kollekciója, amelyet valaha nyilvánosan árverésre bocsájtottak. Eminem rengeteg pár cipőt dedikált, egyébként ez egy 100 darabból álló gyűjtemény, mindegyikük 43-as és 44-es méretű, a pontos időpontja pedig augusztus 25-e lesz majd. Eminem szerintem ezzel egy nagyon jó ügy mellé állt, és kívánom, hogy legyen sikeres, és minél több pénzt tudjon a gyerekeknek adni. És az ébredést és a napindítást is ő folytatja most itt a Best FM-en. Jön Didóval közös Stenje, Eminemnek tehát ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék. Michael Jacksonnal és Janet Jacksonnal ébredhettünk. Ez volt a közösük, a Scream, és a folytatásban is természetesen jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem például majd PM Down és a Seton Drift My Memory Blitz, a folytatás pedig Montel Jordané. Ez lesz majd a rövid szünet után a This Is How We Do It itt a Best FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Csak nem zavartalanul folytatódik a napsütés az egész országban. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Minden magyar állampolgár jól van a horvátországi Omis térségében, ahol erdőtűz pusztított. A hazajutáshoz senki sem kért konzuli segítséget. Többen már visszatérhettek szállásokra, vagy elindultak Magyarországra. A tűzben 4 magyar könnyebben megsérült, őket hamarosan kiengedik a kórházból. A hónap végéig meghosszabbították az aszálykárok bejelentésének határidejét. Eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt, 31 ezer bejelentés érkezett, és további beadványokra számítanak. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Kiterjesztik a szifilisz szűrést a várandósoknál, az első és a második trimeszterben is lesz majd ilyen vizsgálat. Magas fertőzési kockázat esetén, vagy ha a kismama nem vett részt várandós gondozáson, a szüléskor gyors tesztet is kell alkalmazni. Folytatódott a kiterjedt rendészeti razzia a fővárosban, a negyedik héten több mint 2000 embert igazoltattak, 57 embert elfogtak, 37-et pedig előállítottak, közölte a BRFK. A rendőrök intézkedtek kábítószerbirtoklás, garázdaság és lopás miatt, de volt sok köztéri italozás, köztisztasági szabályszegés és egy tucat esetben egészségügyi panaszokkal küzdő vagy magatehetetlen embert helyeztek biztonságba. A 74 helyszíni bírságon kívül 18 esetben büntető feljelentést tettek. Már az őszi pályázatokat készíti elő a Nemzeti Kulturális Alap, a tervek szerint még idén megjelennek a kiírások. Megkezdődött az NKA állandó kollégiumaiban a miniszteri kinevezettek cseréje, és munkába áll a kiemelt kulturális programok új kollégiuma is. Újabb 225 milliós bírságot kapott az EMAG. A gazdasági versenyhivatal megállapította, hogy a vállalat megint hiányosan teljesítette saját vállalásait, nem segítette elő kellő mértékben a magyar vállalkozások online jelenlétét. A webáruházat működtető cégek elismerték a mulasztásokat. Az EMAG üzemeltetői összesen már 710 millió forint bírságot kaptak a magyar versenyhatóságtól. Kigyulladt egy turista hajó a török Rivierán, az ország délnyugati részén lévő Fétie városnál. A lángoló hajóról 115 mentő mellénnyel ellátott ember, közöttük több gyermek és a legénység a tengerbe ugrott. A hatóságok biztonságba helyezték őket. Két embert füstmérgezéssel szállítottak kórházba, halálos áldozatokról nem tudni. Helyi értesülések szerint a lángok a hajó konyhájában csaptak fel, majd átterjedtek a jármű többi részére, a tüzet eloltották, a működésképtelenné vált hajót partra vontatták.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. A kezdeményezéssel azoknak szeretnének segíteni, akik tartós betegség miatt nem tudnak személyesen eljutni az intézménybe, de nem szeretnének lemondani az olvasásról. A tervek szerint a kiválasztott könyveket a könyvtár munkatársai ingyenesen házhoz szállítják Dunaújváros területén, így az otthonukhoz kötött olvasók is folyamatosan kölcsönözhetnek és kapcsolatban maradhatnak az intézménnyel. A József Attila könyvtár arra kéri az érdeklődőket, hogy amennyiben igénybe szeretnék venni a lehetőséget, jelezzék azt a 0625 423 952-es telefonszámon, vagy az olvszolg@jakt.hu e-mail címen, írja a Duna Online. 70 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Klein Imre, nyugalmazott a rendőr alezredes, a hírt Dunaújváros önkormányzata közölte közösségi oldalán. Klein Imre évtizedeken át meghatározó szerepet töltött be a város bűnmegelőzésében. 2006-os nyugdíjazása után is folytatta a bűnmegelőzési munkát. Referensként részt vett a városi bűnmegelőzési és drogstratégia kidolgozásában, valamint a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésében. Kiemelt figyelmet fordított a fiatalokra, iskolai előadásokat tartott a drogprevencióról és az áldozattá válás megelőzéséről. Munkája az újvárosi drogambulancia létrejöttéhez és a KEF munkájához is kapcsolódott, írja Feol. Több mint 3 éven át engedély nélkül gyűjtött és értékesített fémhulladékot egy férfi, aki ezzel közel 17 millió forintos bevételre tett szert, az ügyészség szerint veszélyes hulladékot is kezelt, ezért vádat emeltek ellene. A Fejérvár megyei főügyészség tájékoztatása szerint a Sárbogárdi járási ügyészség illegális hulladékgazdálkodás miatt emelt vádat a férfival szemben, a vád szerinti veszélyes és különösen jelentős mennyiségű hulladékra engedély nélkül végzett hulladékgazdálkodási tevékenységgel követte el a hulladékgazdálkodás rendje megsértésének büntettét. Az ügy részletei a Feol oldalán. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról a Fejér vármegyeiek is az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon tájékozódhatnak. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy kormányzati honlap indult mihivatal.gov.hu címen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására. Az oldalon panaszt is lehet tenni, ha valaki úgy érzi, becsapták, kihasználták vagy megsértették az ő vagy más emberek jogait és érdekeit.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Gágyó és a So Many Times. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Augusztus 16-a van vasárnap, a névnaposok az Ábrahámok, a születésnaposok között pedig Madonnát köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket, és egyébként, ha már Madonna, akkor hagyd mondjam el, hogy a következő órában majd vele fogunk foglalkozni, ugyanis most van egy fájtja méghozzá Hollywoodban Britney Spears-szel, úgyhogy jönnek a részletek erről, mert bizony filmes projekten versenyeznek a csajok, úgyhogy mindent hozok erről. 9 óra után pedig a sportrovatba jön a Real Madrid, ugyanis nemrégiben játszottak egy barátságos felkészülési mérkőzést méghozzá a Ferencvárossal, úgyhogy hozok erről minden részletet, no meg a legjobb zenéket is természetesen az

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, aztán 8 óra után érkezik Britney és Madonna egyszerre, ugyanis parkoló pályára tette Madonna projektjét Hollywoodban Britney. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé, bulizni is fogunk így korán reggel. 8 óra után ugyanis itt lesz velem Paul Johnson és a Get Done majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. A kezdeményezéssel azoknak szeretnének segíteni, akik tartós betegség miatt nem tudnak személyesen eljutni az intézménybe, de nem szeretnének lemondani az olvasásról. A tervek szerint a kiválasztott könyveket a könyvtár munkatársai ingyenesen házhoz szállítják Dunaújváros területén, így az otthonukhoz kötött olvasók is folyamatosan kölcsönözhetnek és kapcsolatban maradhatnak az intézménnyel. A József Attila könyvtár arra kéri az érdeklődőket, hogy amennyiben igénybe szeretnék venni a lehetőséget, jelezzék azt a 0625 423 952-es telefonszámon, vagy az olvszolg@jakt.hu e-mail címen, írja a Duna Online. Több mint 3 évvel át engedély nélkül gyűjtött és értékesített fémhulladékot egy férfi, aki ezzel közel 17 millió forintos bevételre tett szert, az ügyészség szerint veszélyes hulladékot is kezelt, ezért vádat emeltek ellene. A Fejérvár megyei főügyészség tájékoztatása szerint a Sárbogárdi járási ügyészség illegális hulladékgazdálkodás miatt emelt vádat a férfival szemben, a vád szerinti veszélyes és különösen jelentős mennyiségű hulladékra engedély nélkül végzett hulladékgazdálkodási tevékenységgel követte el a hulladékgazdálkodás rendje megsértésének büntettét. Az ügy részletei a FEOL oldalán. A Szent Pantaleon kórház több mint 2 millió forint értékben saját forrásból valósít meg fejlesztést annak érdekében, hogy az extrém súlyú betegek mozgatása és ellátása biztonságosabbá, valamint hatékonyabbá váljon. A fejlesztés részeként egyenként 200 kg teherbírású kerekesszéket, egy 250 kg teherbírású elektromos betegemelőt a hozzátartozó hámmal, valamint egy ugyanekkora teherbírású hidraulikus betegszállító kocsit szerzett be az intézmény. Emellett egy 250 kg teherbírású állványos ADE orvosi mérleggel is bővült az eszközpark. 57 ezer ember még mindig nem cserélte le a régi könyvformátumok személyi igazolványát, pedig azok augusztus 3-án érvényüket vesztették. Az országgyűlés újabb haladékot adott a csere előtt állóknak, néhány ügyet még intézhetnek évvégéig a régi okmánnyal. A kártyaformátumú igazolványt a Fejér vármegyei érintettek is, bármelyik kormányablakban időpont foglalása nélkül igényelhetik, az igazolvány kiállítása díjmentes. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy kormányzati honlap indult mihivatal.gov.hu címen, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására. Az oldalon panaszt is lehet tenni, ha valaki úgy érzi, becsapták, kihasználták vagy megsértették az ő vagy más emberek jogait és érdekeit.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Augusztus 16-a van vasárnap, és irány Hollywood, ahol Britney félrerakta Madonna projektjét a parkoló pályára. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé, és a születésnapos Madonna kezdi az órát Justin Timberlake-kel. Ez a 4 Minute.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, irány Hollywood, és jön Madonna, akinek egyébként ma van a születésnapja, Isten értesse a pop díváját, és jön egy másik díva is mellé, Britney, aki úgy néz ki, hogy a Madonna filmet parkoló pályára tette a saját filmjével, ugyanis a Woman in Me című memoárjának film adaptációja zöld utat kapott, Madonnáé pedig egy helyben topog, nem akarják megcsinálni az életrajzi filmet, ezt azzal indokolják egyébként, hogy az énekesnő, mármint Britney Spears sokkal aktuálisabb a közönség számára, a hírnév, a szívfájdalom, a családi árulás, valamint a túlélés, ezek mind a tökéletes receptet kínálják egy olyan produkcióhoz, ami garantált kassza siker lesz majd. Madonnánál pedig hát rengeteg munka, mert most már tudjuk, hogy lassan 2 éve dolgozik a forgatókönyvön, kiválasztotta a filmszereplőket, és meg is állapodott az Universal stúdióval, de végül nem hajlandóak finanszírozni a filmet, úgyhogy úgy néz ki, hogy Britney kicsit félretette a Madonnát, úgyhogy nem tudom, hogy ebből lesz-e majd személyes beef is egymás ellen, ki fog derülni, ez majd a jövő elhozza, én pedig a legjobb zenéket hozom most az Ébredés és a Napindítás mellé, itt lesz velem a Rascal Flatts és a Life is a Highway, na meg Nelly Furtado, ugyanis a közvetlen folytatás az övé, az I'm Like a Bird szól most tőle itt a Besten.
1: You're

0: Best FM, a legjobb zenék, a Coldplay ébresztett meg minket. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Egy rövid szünet, aztán folytatjuk az ébredést és a napindítást. Itt lesz velem majd például az MVUG és a Free Your Mind. A közvetlen folytatás pedig a hírek után. A Fétleszé lesz, az Insomniát hozza majd a csapat. I can't get no sleep.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Csak nem zavartalanul folytatódik a napsütés az egész országban. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Minden magyar állampolgár jól van a horvátországi Umis térségében, ahol erdőtűz pusztította. A hazajutáshoz senki sem kért konzuli segítséget. Többen már visszatérhettek szállásokra, vagy elindultak Magyarországra. A tűzben 4 magyar könnyebben megsérült, őket hamarosan kiengedik a kórházból. A hónap végéig meghosszabbították az aszálykárok bejelentésének határidejét. Eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt, 31 ezer bejelentés érkezett, és további beadványokra számítanak. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Kiterjesztik a szifilis szűrést a várandósoknál, az első és a második trimeszterben is lesz majd ilyen vizsgálat. Magas fertőzési kockázat esetén, vagy ha a kismama nem vett részt várandós gondozáson, a szüléskor gyors tesztet is kell alkalmazni. Fokozódik az aszály, számottevő mennyiségű nagy területre kiterjedő esőre a jövő héten sincs esély, írt a Hungaromet. Az elmúlt hónapban az ország területének több mint felén 10 mm-nél is kevesebb volt a csapadék. Karbantartás miatt rövidebb útvonalon jár a Gödöllői híd augusztus 19-ig. A kimaradó szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnap csak az Őrsvezértere és Cinkota között, a többi napon az Őrsvezértere és Kistarcsa között járnak a szerelvények a H8-as vonalon. A munkák a H9-es Csömöri híd közlekedését nem érintik. Tanszereket gyűjt rászoruló gyerekeknek a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A szervezet önkéntesei még ma az Interspar áruházakban veszik át a megvásárolt iskolaszereket. Emellett augusztus 31-ig adománykártyák vásárlásával is lehet támogatni az akciót. A befolyt összeget ugyancsak új tanszerek beszerzésére fordítják. Szombaton ismét emelkedett a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankolja.hu. A portál szerint az üzemanyagok 9-9 forinttal kerülnek majd többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolai 664 literenként. Kigyulladt egy turista hajó a török Rivierán, az ország délnyugati részén lévő Fétie városnál. A lángoló hajóról 115 mentő mellénnyel ellátott ember, közöttük több gyermek és a legénység a tengerbe ugrott. A hatóságok biztonságba helyezték őket, 2 embert füstmérgezéssel szállítottak kórházba, halálos áldozatokról nem tudni. Helyi értesülések szerint a lángok a hajó konyhájában csaptak fel, majd átterjedtek a jármű többi részére. A tüzet eloltották, a működésképtelenné vált hajót partra vontatták.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. A kezdeményezéssel azoknak szeretnének segíteni, akik tartós betegség miatt nem tudnak személyesen eljutni az intézménybe, de nem szeretnének lemondani az olvasásról. A tervek szerint a kiválasztott könyveket a könyvtár munkatársai ingyenesen házhoz szállítják Dunaújváros területén, így az otthonukhoz kötött olvasók is folyamatosan kölcsönözhetnek és kapcsolatban maradhatnak az intézménnyel. A József Attila könyvtár arra kéri az érdeklődőket, hogy amennyiben igénybe szeretnék venni a lehetőséget, jelezzék azt a 0625 423 952-es telefonszámon, vagy az olvszolg@jakt.hu e-mail címen, írja a Duna Online. 70 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Klein Imre, nyugalmazott a rendőr alezredes, a hírt Dunaújváros önkormányzata közölte közösségi oldalán. Klein Imre évtizedeken át meghatározó szerepet töltött be a város bűnmegelőzésében. 2006-os nyugdíjazása után is folytatta a bűnmegelőzési munkát. Referensként részt vett a városi bűnmegelőzési és drogstratégia kidolgozásában, valamint a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésében. Kiemelt figyelmet fordított a fiatalokra, iskolai előadásokat tartott a drogprevencióról és az áldozattá válás megelőzéséről. Munkája az újvárosi drogambulancia létrejöttéhez és a KEF munkájához is kapcsolódott, írja Feol. Több mint 3 éven át engedély nélkül gyűjtött és értékesített fémhulladékot egy férfi, aki ezzel közel 17 millió forintos bevételre tett szert, az ügyészség szerint veszélyes hulladékot is kezelt, ezért vádat emeltek ellene. A Fejérvár megyei főügyészség tájékoztatása szerint a Sárbogárdi járási ügyészség illegális hulladékgazdálkodás miatt emelt vádat a férfival szemben, a vád szerint veszélyes és különösen jelentős mennyiségű hulladékra engedély nélkül végzett hulladékgazdálkodási tevékenységgel követte el a hulladékgazdálkodás tanja megsértésének büntettét. Az ügy részletei a FEOL oldalán. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem, a hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Itt Fejér vármegyében is, ha bárki hibát fedez fel valamelyik játszótéren, vagy az üzemeltető kérés ellenére sem orvosolja a problémát, akkor a fogyasztóvédelemnél bejelentést lehet tenni. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon. Itt Fejér vármegyében is zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúzemplénben és Pest vármegyében valósul meg.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán a sportvilágába látogatunk el, és itt járt a Real Madrid a Ferencváros otthonában, egy barátságos mérkőzést játszott nem olyan régiben a két csapat egymással, és itt volt velük Roberto Carlos is, aki bizony-bizony mászkált Budapesten, úgyhogy jönnek a részletek, hogy a világsztár pontosan hol bukkant fel az egykori Real Madrid játékos, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem például Britney és a Toxic.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felejthetetlen.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. A kezdeményezéssel azoknak szeretnének segíteni, akik tartós betegség miatt nem tudnak személyesen eljutni az intézménybe, de nem szeretnének lemondani az olvasásról. A tervek szerint a kiválasztott könyveket a könyvtár munkatársai ingyenesen házhoz szállítják Dunaújváros területén, így az otthonukhoz kötött olvasók is folyamatosan kölcsönözhetnek és kapcsolatban maradhatnak az intézménnyel. A József Attila könyvtár arra kéri az érdeklődőket, hogy amennyiben igénybe szeretnék venni a lehetőséget, jelezzék azt a 0625 423 952-es telefonszámon, vagy az olvszolg@jakt.hu e-mail címen, írja a Duna Online. A Szent Pantaleon Kórház több mint 2 millió forint értékben saját forrásból valósít meg fejlesztést annak érdekében, hogy az extrém súlyú betegek mozgatása és ellátása biztonságosabbá, valamint hatékonyabbá váljon. A fejlesztés részeként egyenként 200 kg teherbírású kerekesszéket, egy 250 kg teherbírású elektromos betegemelőt, a hozzátartozó hámmal, valamint egy ugyanekkora teherbírású hidraulikus betegszállító kocsit szerzett be az intézmény, emellett egy 250 kg teherbírású állványos ADE orvosi mérleggel is bővült az eszközpark. 70 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Klein Imre, nyugalmazott rendőr alezredes, a hírt Dunaújváros önkormányzata közölte közösségi oldalán. Klein Imre évtizedeken át meghatározó szerepet töltött be a város bűnmegelőzésében. 2006-os nyugdíjazása után is folytatta a bűnmegelőzési munkát. Referensként részt vett a városi bűnmegelőzési és drogstratégia kidolgozásában, valamint a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésében. Kiemelt figyelmet fordított a fiatalokra, iskolai előadásokat tartotta a drogprevencióról és az áldozattá válás megelőzéséről. Munkája az újvárosi drogambulancia létrejöttéhez és a KEF munkájához is kapcsolódott, írja Feol. 57 ezer ember még mindig nem cserélte le a régi könyvformátumú személyi igazolványát, pedig azok augusztus 3-án érvényüket vesztették. Az országgyűlés újabb haladékot adott a csere előtt állóknak, néhány ügyet még intézhetnek évvégéig a régi okmánnyal. A kártyaformátumú igazolványt a Fejér vármegyei érintettek is, bármelyik kormányablakban időpontfoglalás nélkül igényelhetik, az igazolvány kiállítása díjmentes. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon. Itt Fejér vármegyében is zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúzemplénben és Pest vármegyében valósul meg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy héttel ezelőtt itt járt a Real Madrid, méghozzá a Ferencvárossal játszottak egy barátságos mérkőzést, és Roberto Carlos is a spanyol királyi csapattal tartott, úgyhogy egy kicsit megnézzük, hogy merre járt a világ klasszis szupersztár, és természetesen a legjobb zenéket is hozom ebbe az órába. Kezdünk Santanáékkal, ez a Maria Maria. Szép reggelt!
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

Best FM a legjobb zenék. Egy héttel ezelőtt szombaton a Real Madrid küldöttsége itt járt Budapesten együtt a csapattal, mert hogy egyébként a Ferencvárossal játszottak egy barátságos felkészülési mérkőzést a szezonra. José Mourinho lett az edző, de Roberto Carlos is benne volt ebbe a delegációba, és bizony tiszteletét tette Budapesten a Szent István Bazilikánál, hogy meglátogatta a spanyol klub egykori legnagyobb legendáját, Puskás Ferenc sírját, és találkozott egyébként a Real Madrid magyar rajongói társaságával is, két sráccal, úgyhogy igazán kiváltságosak azok a fiúk, akik elkaphatták Roberto Carlost. Ennyit a spanyol élcsapatról, és térjünk egy picit a Fradihoz, mert hogy azt említsük meg, hogy sikeresen a lengyel csapatot is maguk mögé utasították a selejtezők során, úgyhogy az utolsó megmérettetés jön, méghozzá a Trabzonspor török csapat ellen, akik bizony akkora névvel erősítettek, hogy nem biztos, hogy a Fradinak ez olyan egyszerű feladat lesz, ugyanis Mo Salah, Mohamed Salah náluk folytatja karrierjét, úgyhogy ez vár a Ferencvárosra, ami az Európa Ligát illeti, és a sportot teljesen magunk mögött hagyjuk, jöjjenek inkább a legjobb zenék. Itt lesz velem Dante Thomas a Miss Californiával, hamarosan előtte viszont meghallgatjuk Warren G-t, ez a Regulate, most itt a Best

Best FM a legjobb zenék. Coolio mutatta meg az érzelmes oldalát. A Cool and the Gang túlhatjához nyúlt hozzá zseniálisan, a folytatásban pedig a 90-es éveket magunk mögött hagyjuk, és a 2000-es évek egyik felejthetetlen slágere jön. Szerintem ez egy alap pillér, hogyha a 2000-es éveket nézzük. Kellis és a Trick Million most itt a Best

nem. Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. Akira

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a legjobb zenékkel folytatom, természetesen. Vasárnap is dübörög majd a Best hétvége, a következő órában például Robbie Williams-szel, no meg a Simply Red-del, a Sunrise-zal indulunk majd a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Csak nem zavartalanul folytatódik a napsütés az egész országban. Köszöntöm Önöket! Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Folytatódott a kiterjedt rendészeti razzia a fővárosban. A negyedik héten több mint 2000 embert igazoltattak. 57 embert elfogtak, 37-et pedig előállítottak, közölte a BRFK. A rendőrök intézkedtek kábítószerbirtoklás, garázdaság és lopás miatt, de volt sok köztéri italozás, köztisztasági szabályszegés és egy tucat esetben egészségügyi panaszokkal küzdő vagy magatehetetlen embert helyeztek biztonságba. A 74 helyszíni bírságon kívül 18 esetben büntető feljelentést tettek. Karbantartás miatt rövidebb útvonalon jár a Gödöllői híd augusztus 19-ig. A kimaradó szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnap csak az Őrsvezértere és Cinkota között, a többi napon az Őrsvezértere és Kistarcsa között járnak a szerelvények a H8-as vonalon. A munkák a H9-es Csömöri híd közlekedését nem érintik. Szombaton ismét emelkedett a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankolja.hu. A portál szerint az üzemanyagok 99 forinttal kerülnek majd többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolai 664 literenként. Fokozódik az asszály, számottevő mennyiségű nagy területre kiterjedő esőre a jövő héten sincs esély, írta a Hungaromet. Az elmúlt hónapban az ország területének több mint felén 10 mm-nél is kevesebb volt a csapadék. Újabb 225 milliós bírságot kapott az EMAG. A gazdasági versenyhivatal megállapította, hogy a vállalat megint hiányosan teljesítette saját vállalásait, nem segítette elő kellő mértékben a magyar vállalkozások online jelenlétét. A webáruházat működtető cégek elismerték a mulasztásokat. Az EMAG üzemeltetői összesen már 710 millió forint bírságot kaptak a magyar versenyhatóságtól. Kiterjesztik a szifilis szűrést a várandósoknál, az első és a második trimeszterben is lesz majd ilyen vizsgálat. Magas fertőzési kockázat esetén, vagy ha a kismama nem vett részt várandós gondozáson, a szüléskor gyors tesztet is kell alkalmazni. Kigyulladt egy turista hajó a török Rivierán, az ország délnyugati részén lévő Fétie városnál. A lángoló hajóról 115 mentő mellénnyel ellátott ember, közöttük több gyermek és a legénység a tengerbe ugrott. A hatóságok biztonságba helyezték őket, két embert füstmérgezéssel szállítottak kórházba, halálos áldozatokról nem tudni. Helyi értesülések szerint a lángok a hajó konyhájában csaptak fel, majd átterjedtek a jármű többi részére. A tüzet eloltották, a működésképtelenné vált hajót partra vontatták.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. A kezdeményezéssel azoknak szeretnének segíteni, akik tartós betegség miatt nem tudnak személyesen eljutni az intézménybe, de nem szeretnének lemondani az olvasásról. A tervek szerint a kiválasztott könyveket a könyvtár munkatársai ingyenesen házhoz szállítják Dunaújváros területén, így az otthonukhoz kötött olvasók is folyamatosan kölcsönözhetnek és kapcsolatban maradhatnak az intézménnyel. A József Attila könyvtár arra kéri az érdeklődőket, hogy amennyiben igénybe szeretnék venni a lehetőséget, jelezzék azt a 0625 423 952-es telefonszámon, vagy az olvszolg@jakt.hu e-mail címen, írja a Duna Online. A Szent Pantaleon kórház több mint 2 millió forint értékben saját forrásból valósít meg fejlesztést annak érdekében, hogy az extrém súlyú betegek mozgatása és ellátása biztonságosabbá, valamint hatékonyabbá váljon. A fejlesztés részeként egyenként 200 kg teherbírású kerekesszéket, egy 250 kg teherbírású elektromos betegemelőt a hozzátartozó hámmal, valamint egy ugyanekkora teherbírású hidraulikus betegszállító kocsit szerzett be az intézmény. Emellett egy 250 kg teherbírású állványos ADE orvosi mérleggel is bővült az eszközpark. 70 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Klein Imre, nyugalmazott rendőr alezredes, a hírt Dunaújváros önkormányzata közölte közösségi oldalán. Klein Imre évtizedeken át meghatározó szerepet töltött be a város bűnmegelőzésében, 2006-os nyugdíjazása után is folytatta a bűnmegelőzési munkát, referensként részt vett a városi bűnmegelőzési és drogstratégia kidolgozásában, valamint a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésében. Kiemelt figyelmet fordított a fiatalokra, iskolai előadásokat tartott a drogprevencióról és az áldozattá válás megelőzéséről. Munkája az újvárosi drogambulancia létrejöttéhez és a KEF munkájához is kapcsolódott, írja a FEOL. 57 ezer ember még mindig nem cserélte le a régi könyvformátumú személyi igazolványát, pedig azok augusztus 3-án érvényüket vesztették. Az országgyűlés újabb haladékot adott a csere előtt állóknak, néhány ügyet még intézhetnek évvégéig a régi okmánnyal. A kártyaformátumú igazolványt a Fejér vármegyei érintettek is, bármelyik kormányablakban időpont foglalása nélkül igényelhetik, az igazolvány kiállítása díjmentes. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon. Itt Fejér vármegyében is zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúzemplénben és Pest vármegyében valósul meg.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 16-a van, és a legjobb zenéket pedig bekészítettem. Dübörög a Best hétvége, ebbe az órába például majd Robbie Williams-el, de itt lesz Beyoncé és Sean Paul közöse is. A kezdés pedig a brit Simply Ready, ez a Sunrise. Rádiózunk együtt délig. Best.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Halott pénz és a Dobban a szív. Este 6 órakor, hogyha vasárnap, akkor is lesz Night Shift, nem kell izgulni. 2 óra mixel jönnek majd a srácok, és egy igazi levezetést adnak majd így a vasárnap hangulatához. Németi érkezik majd White Boy mellé, úgyhogy a lounge mixre lehet számítani, és akár ez a dal is majd megszólalhat. Ez az ibizai kedvenc, most a folytatásban Cadavez itt a Best-en.

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: Dead.
1: Best FM a legjobb zenék, ez volt Robbie Williams. Szép napot kívánok mindenkinek, augusztus 16-a van vasárnap, a névnaposok az Ábrahámok, a születésnaposok között pedig Madonnát köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. A mai napon van a Hontalan Állatok világnapja, a legjobb zenékkel pedig hamarosan érkezek, csak egy rövid szünet, aztán itt lesz velem Krisztina Aguilera, és a vasárnapi program is lehetne ez, ugyanis a Károvást hozza most ide Westre majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
2: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
2: A Best FM-en

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig kezdetét veszi majd a mai közös utazásunk utolsó órája. Jönnek a legjobb zenék ott is, Will Smith is meg fogja hozni a kedvünket, természetesen a Man in Black-kel majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Virradásra hívnak a hosszú hétvég előtt. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média híreit hallják. Virradásra hívja lakosságot, így a dunaújvárosiakat is a hosszú hétvég előtt az Országos Vérellátószolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Közös sajtó közleményében a két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a virradókra az ünnepnap előtt. Tájékoztatásuk szerint vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a virradókra. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a virradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ez idő alatt is szükség lesz a vérkészítményekre, amire a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni, írja Duna Online. Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. A kezdeményezéssel azoknak szeretnének segíteni, akik tartós betegség miatt nem tudnak személyesen eljutni az intézménybe, de nem szeretnének lemondani az olvasásról. A tervek szerint a kiválasztott könyveket a könyvtár munkatársai ingyenesen házhoz szállítják Dunaújváros területén, így az otthonukhoz kötött olvasók is folyamatosan kölcsönözhetnek és kapcsolatban maradhatnak az intézménnyel. A József Attila könyvtár arra kéri az érdeklődőket, hogy amennyiben igénybe szeretnék venni a lehetőséget, jelezzék azt a 0625 423 952-es telefonszámon, vagy az olvszolg@jakt.hu e-mail címen, írja a Duna Online. 70 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Klein Imre, nyugalmazott rendőr alezredes, a hírt Dunaújváros önkormányzata közölte közösségi oldalán. Klein Imre évtizedeken át meghatározó szerepet töltött be a város bűnmegelőzésében. 2006-os nyugdíjazása után is folytatta a bűnmegelőzési munkát. Referensként részt vett a városi bűnmegelőzési és drogstratégia kidolgozásában, valamint a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésében. Kiemelt figyelmet fordított a fiatalokra, iskolai előadásokat tartott a drogprevencióról és az áldozattá válás megelőzéséről. Munkája az újvárosi drogambulancia létrejöttéhez és a KEF munkájához is kapcsolódott, írja a FEOL. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Itt Fejér vármegyében is, ha bárki hibát fedez fel valamelyik játszótéren, vagy az üzemeltető kérés ellenére sem orvosolja a problémát, akkor a fogyasztóvédelemnél bejelentést lehet tenni. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon. Itt Fejér vármegyében is zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúzemplénben és Pest vármegyében valósul meg.
3: Az Amerikai Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének. Tömegszerencsétlenség történt az M3-ason hajnalban. Érkeznek az adószámla kivonatok. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. 12 ember meghalt és legalább 10 súlyosan megsérültek az M3-as autópályán történt buszbalesetben. A lengyel rendszámú turistabusz hajnalban Mezőkeresztes közelében borult fel a Nyíregyháza felé vezető oldalon. A járművön 57 utas és 2 sofőr tartózkodott. Elkezdte kiküldeni az adószámla kivonatokat és a pótlékértesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Lincmeier Szilviát, az adóhivatal kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
4: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, az, aki egy összegben nem tudja megfizetni a tartozását, az éljen a kedvező részletfizetési lehetőségekkel.
3: Óriási, csaknem 56 méter magas Mária szobrot avattak Lengyelországban. A Konotopjei emlékmű Európa legmagasabb Mária szobrának számít. A több ezer tonna fehér betonból készült alkotást egy lengyel milliárdos házaspár finanszírozta. A szobrot zarándokhelynek és turisztikai látványosságnak is szánják. Az Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének. Az esemény sorozatot augusztus 20-a és 23-a között rendezik meg Budapesten. Az apropót az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója adja. A rendezvényre 18 amerikai művész érkezik, akik többek között a fazekasságot, a fafaragást, a kerámia készítést és a könyvkötészetet mutatják be. A látogatók az amerikai őslakos kultúrákkal is megismerkedhetnek, és egy közös hímzés elkészítésébe is bekapcsolódhatnak. Még kitart a kánikula, nagyrészt derült, napos idő várható, késő délutántól északnyugat felül már több felhő érkezhet. A csúcshőmérséklet 33 és 36 fok között alakul. Holnap tovább növekszik a felhőzet, az Alföldön azonban eleinte még több órára kisüt a nap. Napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar. Délután 26 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk, a legmelegebb délkelepen lesz. Kedden mérséklődik a kánikula 27-28 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Remélem mindenkinek szuperül telik a vasárnapja. A mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 16-a van, és ezt az egy órát kell még kibírnunk közösen addig, hogy a vasárnapi ebéd hivatalosan is elkezdődhessen. Lehet, hogy valaki előre veszi. Egy biztos, hogy én most a legjobb zenéket veszem előre. Itt lesz Néo a szószikkel, a kezdés pedig Prince-é.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Curtis szép szerelmes dala, a Fehér Rózsa. A folytatásban meg nosztalgiázunk, irány a 90-es évek, és jön egy olyan előadó csapat, aki éppen turnézik, méghozzá az MVG-gal közösen teszi mindezt, és ott van még a TLC is mellettük, de hát az MVG-gal közös daluk is van, bár most nem ezt adják elő. Jön a Soba meg a Borsa, azaz a Salt and Pepper és a Let's Talk About Sex. Ezzel megyünk tovább itt a Besten, rádiózunk együtt egész

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: Best FM a legjobb zené, Connie Williams és a World Celebration után fel kell konferálnom Majoros Ritát, aki egy szűk 20 percen belül át fogja venni majd tőlem itt az irányítást. Szervusz, hogy telt a vasárnap? Megvan-e a gofrisütő? Beáldoztad-e magadat? Mert ezt nézegetted tegnap.
2: Az igazság, egyébként én is üdvözlök mindenkit, hogy igen, gofrit terveztem a hétvégére, és aztán rájöttem, hogy nekem elfekvőben van valahol egy, csak az a egy picit lustább típus vagyok, aki hát nagyon retkes, hát fogalmazzunk így, és úgy nagyon sokat le kellene róla sikálni, ez a, inkább veszek egy újat, és aztán rájöttem, hogy de ez ennél nagyobb pazarlás igazából nem létezik, úgyhogy én nekifogtam, képzeld el a mai délelőttön, és kisikáltam, ez olyan kicserélős, hogy van egy szendvicssütő, egy panini sütő belseje, és egy gofrisütő, és azt így lehet cserélgetni, és hát igazából nekieresztettem a súrolót, és tökéletesen szép lett, és tökéletesen működik. Úgyhogy igen, volt gofri.
1: Büszke vagyok magadra, akkor most mindenkinek ajánlanék valamit így a vacsora elkészítéséhez. Nekem meleg szendvics sütőm van, és tudod, mit szoktam csinálni?
2: Na.
1: Teszek bele egy sütőpapírt,
2: igen,
1: és úgy nyomom össze, mert nem ilyen forma-szerű, hanem ilyen kis redős inkább, és csak így ilyen redőket,
2: csíkos,
1: és arra tök jól bele lehet tenni ezt a sütőpapírt, összenyomja az ember, és akkor nem kell vele mondjuk ki, tökölni.
2: Hát egyébként igen, mert hogy akkor nem folyik bele a sajt, nem, hát igazából nem ég rá minden nagyjából, mert hogy ezt így kell elképzelni. Most már akkor ebben a szép verzióban akkor én is ezt fogom tenni, úgyhogy köszi a tippet.
1: Bár még csak az ebéd jön, de ez egy vacsorára teljesen jó ötlet volt tőlem, hogy meleg szendvics legyen, meg az, hogy a rövid szünet után elfogyasztjuk mi így az ebéd előtt Eminemet és a User Selfet, ugyanis ezzel érkezek majd hamarosan, Rita pedig déltől majd átveszi a stafétát.
2: Puszi.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
4: 93.1 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.
3: Reklám.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: A Best FM-en minden pillanat

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék,

0: a legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Look, if you had one shot, one opportunity.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Rúzsa, Magdi és az Elmegyek. Hát én is elmegyek, ugyanis Majoros Rita érkezik, ővi a délután egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig vasárnap is Night Shift, méghozzá 2 óra Mixel, Whiteboy és Németi érkezik majd a lemezjátszóink mögé, utána pedig Big Falvi Tamás vár mindenkit évfélig. Horváth Zoltán, Hori Kicsekkol, mindenkinek további szép vasárnapot és jó étvágyat az ebédhez. Utoljára Ashert indítom, és szól a Yeah, Visszhal!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Virradásra hívja lakosságot, így a dunaújvárosiakat is a hosszú hétvég előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. Közös sajtó közleményében a két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a virradókra az ünnepnap előtt. Tájékoztatásuk szerint vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a virradókra. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a virradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ez idő alatt is szükség lesz a vérkészítményekre, amire a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni, írja Duna Online. A Szent Pantaleon Kórház több mint 2 millió forint értékben saját forrásból valósít meg fejlesztést annak érdekében, hogy az extrém súlyú betegek mozgatása és ellátása biztonságosabbá, valamint hatékonyabbá váljon. A fejlesztés részeként egyenként 200 kg teherbírású kerekesszéket, egy 250 kg teherbírású elektromos betegemelőt, a hozzátartozó hámmal, valamint egy ugyanekkora teherbírású hidraulikus betegszállító kocsit szerzett be az intézmény, emellett egy 250 kg teherbírású állványos ADE orvosi mérleggel is bővült az eszközpark. 70 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Klein Imre, nyugalmazott a rendőr alezredes, a hírt Dunaújváros önkormányzata közölte közösségi oldalán. Klein Imre évtizedeken át meghatározó szerepet töltött be a város bűnmegelőzésében. 2006-os nyugdíjazása után is folytatta a bűnmegelőzési munkát. Referensként részt vett a városi bűnmegelőzési és drogstratégia kidolgozásában, valamint a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésében. Kiemelt figyelmet fordított a fiatalokra, iskolai előadásokat tartott a drogprevencióról és az áldozattá válás megelőzéséről. Munkája az újvárosi drogambulancia létrejöttéhez és a KEF munkájához is kapcsolódott, írja Feol. Naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt, ezért megújításokra több mint 50 milliárd forintos fejlesztési program indul. Innen Fejér vármegyéből is a pályázatra önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a távleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja, így a vízveszteség csökkentése mellett biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszi az ivóvíz ellátást is. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon. Itt Fejér vármegyében is zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúzemplénben és Pest vármegyében valósul meg.
3: Hírek a Best FM-en. Megszűnt a pályazár, újra járható az M3-as mezőkeresztesnél. Véradókat várnak a hosszú hétvége előtt. Szenzáció, magyar érem maratonfutásban az EB-n. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Feloldották a pályazárat az M3-as autópályán a mezőkeresztes csomópontnál, közölte az Útinform. A forgalom már két sávon halad Vásáros-Namény felé. A leálló sávot azonban a helyszínelés miatt továbbra is zárva tartják. Hajnalban ezen a szakaszon hajtott árokba egy lengyel zarándokokat szállító turistabusz, a járművön 59-en utaztak. A balesetben 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, 9-en súlyosan, további 37-en pedig könnyebben megsérültek. A sérülteket több környékbeli kórházba szállították. Hosszú hétvége közelek, de a betegellátás nem állhat le. A hazai vérkészletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
4: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik, az adatok azt mutatják, látják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
3: 40 éves jubileumát ünnepli idén a Sitkei Rock Fesztivál, amelyet augusztus 20-a és 22-e között rendeznek meg. Fellép többek között a Korál, az Ossian és a Lord. A fesztivált 1986-ban Balázs Fecó kezdeményezésére, a Sitkei kápolna megmentéséért hívták életre. Elképesztő teljesítmény, Vindics Tóth Lili ezüstérmet nyert női maratonon, a Birminghami Atlétikai Európa Bajnokságon. A 27 éves magyar futó 2 óra 27 perc 21 másodperces egyéni csúccsal ért célba. Szabó Nóra mindössze 18 másodperccel maradt le tőle, és a negyedik helyen végzett. Magyar maratonista legutóbb 1966-ban szerzett érmet Európa Bajnokságon. Akkor Tóth Gyula harmadik lett. Derült napos idő várható, késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. A legmagasabb hőmérséklet döntően 33 és 36 fok között alakul. Holnap északnyugat felől tovább növekszik a felhőzet, de az Alföldön eleinte még legalább több órás napsütés valószínű, egyre több helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A hőmérséklet délután 26 és 36 fok között valószínű, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Dél is elmúlt, úgyhogy jöttem. Szép délutánt, jó étvágyat kívánni, és szuper hétvégét. Én Majoros Rita vagyok. Önök a Best FM-et hallgatják, és a legjobb helyen járnak ahhoz, hogy vasárnap délután is ki tudjanak kapcsolódni, mondjuk Whitney Houstonnal, vagy a Basement Jacks-szel, de jön Janet Jackson is hamarosan, a Jakarta pedig indítja az órát, és a délutánt jön az American Dream.
1: Best FM, a legjobb.

0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Don't have to leave this town.

Best FM a legjobb zenék, igazán szép vasárnap délutánt kívánok mindenkinek, sőt, nagyon jó étvágyat kívánok a vasárnapi ebédhez. Nagyon remélem, hogy akár közben is Best FM-et hallgatnak, vagy ha már túl vannak rajta, akkor a siesta mellé is szólhatnak a legjobb zenék. Én nagyon remélem, hogy velem tartanak, együtt hallgatjuk mondjuk a Unique dalát, jön az úton, itt lesz Janet Jackson is hamarosan, mindenféle érdekességet hozok, előtte még Whitney Houston dala szól, My Love Is Your Love itt a Best FM-en. Szép napot mindenkinek, és jó hétvégét! We'll be right back.

0: Fest FM a legjobb zenék. Vasárnap délután is sokan ülnek és ültek autóba, úgyhogy legyen mindenki óvatos az utakon. Sokan tartanak majd a Balatonról is hazafelé, úgyhogy legyen mindenki óvatos, ha pedig információja van, lát valamit az utakon, az utak mentén, és megosztaná velem, ezt nagyon megköszönöm. 0620 55 55 155 a számunk. Én pedig ma is jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt egy óra van, jönnek a legfrissebb hírek, úgyhogy nagyon-nagyon elpörgött már ez a délután, vagy legalábbis ez az első óra, mintha csak egy perc lett volna. Na de a következő órában itt lesz Charlie és a Mindenki Valakié. És jön majd a Black Street is Dr. Dre-vel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Bírodásra hívnak a hosszú hétvég előtt. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média híreit hallják. Bírodásra hívja lakosságot, így a dunaújvárosiakat is a hosszú hétvég előtt az Országos Vérellátószolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Közös sajtó közleményében a két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a víradókra az ünnepnap előtt. Tájékoztatásuk szerint vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a víradókra. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a víradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ez idő alatt is szükség lesz a vérkészítményekre, amire a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni, írja Duna Online. Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. A kezdeményezéssel azoknak szeretnének segíteni, akik tartós betegség miatt nem tudnak személyesen eljutni az intézménybe, de nem szeretnének lemondani az olvasásról. A tervek szerint a kiválasztott könyveket a könyvtár munkatársai ingyenesen házhoz szállítják Dunaújváros területén, így az otthonukhoz kötött olvasók is folyamatosan kölcsönözhetnek és kapcsolatban maradhatnak az intézménnyel. A József Attila könyvtár arra kéri az érdeklődőket, hogy amennyiben igénybe szeretnék venni a lehetőséget, jelezzék azt a 0625 423 952-es telefonszámon, vagy az olvszolg@jakt.hu e-mail címen, írja a Duna Online. 70 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Klein Imre, nyugalmazott a rendőr alezredes, a hírt Dunaújváros önkormányzata közölte közösségi oldalán. Klein Imre évtizedeken át meghatározó szerepet töltött be a város bűnmegelőzésében. 2006-os nyugdíjazása után is folytatta a bűnmegelőzési munkát. Referensként részt vett a városi bűnmegelőzési és drogstratégia kidolgozásában, valamint a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésében. Kiemelt figyelmet fordított a fiatalokra, iskolai előadásokat tartotta a drogprevencióról és az áldozattá válás megelőzéséről. Munkája az újvárosi drogambulancia létrejöttéhez és a KEF munkájához is kapcsolódott, írja Feol. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról a Fejér vármegyeiek is az OVS honlapján és a viradás.hu oldalon tájékozódhatnak. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon. Itt Fejér vármegyében is zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsoda-Bokzemplénben és Pest vármegyében valósul meg.
3: Több szabadtéri tűz is volt az elmúlt 24 órában hazánkban. Zarándokokat szállított a lengyel busz, amely felborult hajnalban az M3-ason. Egyelőre marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. 12 ember meghalt, egy életveszélyesen, 9 pedig súlyosan megsérült az M3-as autópályán történt buszbalesetben, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt tájékoztatása szerint további 37 embert könnyebb sérülésekkel láttak el. A lengyel turistabusz hajnalban Mezőkeresztes térségében borult árokba. A helyszínre 14 mentőegységet riasztottak, a sérülteket a miskolci, a debreceni, a nyíregyházi és az egri kórházba szállították. A lengyel zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé. A miniszter felfoghatatlan tragédiának nevezte a történteket, és részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Országszerte több szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, Sói és Öskü között több száz hektáron égett a bokros terület. A feltámadó szél miatt az erdőben izzó füstölgő gócok alakultak ki. Eger Baktán csak nem 6 órán át küzdöttek a lángokkal a tűzoltók. Ott melléképületeket, kerteket és járművet is elért a tűz. Szegeden egy vasúti töltésnél csaptak fel a lángok, majd átterjedtek a közeli erdősávra is. Az Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének. Az esemény sorozatot augusztus 20-a és 23-a között rendezik meg Budapesten. Az apropót az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója adja. A rendezvényre 18 amerikai művész érkezik, akik többek között a fazekasságot, a fafaragást, a kerámia készítést és a könyvkötészetet mutatják be. A látogatók az amerikai őslakos kultúrákkal is megismerkedhetnek, és egy közös hímzés elkészítésébe is bekapcsolódhatnak. Két magyar tollas labdázó is pályára lép a holnap kezdődő indiai világbajnokságon. Sándorházi Vivien és Kőrösi Ágnes egyaránt ott van a női egyes 64-es főtábláján. Sándorházi svájci, Kőrösi pedig német ellenféllel találkozik az első fordulóban. Jó Melinda, a magyar szövetség főtitkára szerint mindkét játékosnak reális esélye van a továbbjutásra, ehhez azonban jó formára és kevés hibára lesz szükség. A világbajnokságot Új Delhiben rendezik meg, és jövő vasárnapig tart. Száraz, derült idő várható, majd délután északnyugat felül megnövekedhet a felhőzet. Estétől a határ közelében helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Holnap északnyugat felül felhősödik, miközben az Alföldön eleinte még sokat süt a nap, később kisebb eső is előfordulhat. Kedreggelre már nagy területen felszakadozik a felhőzet, keleten viszont még maradhatnak felhősebb körzetek. A csúcsok 23 és 28 fok között lesznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Egy óra után járunk, szép délután mindenkinek, Majoros Rita vagyok, jöhet egy kis Charlie, mindenki valaki év, na énekeljük együtt, de itt lesz Florida is, és a Good Feeling jön majd, Amy Winehouse is, most pedig Avril Lavigne indítja az órát, hamarosan mindenféle közlekedési infót hozok, de előtte itt a Complicated, én pedig csodás hétvégét kívánok mindenkinek.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...

Best FM, a legjobb zenék. Jöhet egy kis desszert ebéd után, mert hogy a héten megválasztották Magyarország tortáját, és a bíbor fehéret választott a győztesnek a zsűri egy gyulai cukrászdából, az alkotók pedig Kis Roland, Balogh Zoltán és Balogh László. Egyébként az édesség középpontjában az erdélyi gyümölcsök, a túró és a tejföl állnak. Az alapot vajban gazdag felvert piskóta adja, amelyre kerül egy sejmes tejfölös musz, amelyben a rögös túró is helyet kap. A tortát erdélyi gyümölcsös zselé réteg teszi teljessé, amelyhez édes ribizli bort is felhasználtak. Hát bevallom őszintén, kicsit nehéz volt úgy elmondani ezt, hogy ne nyeljek nagyjából ötöt egymás után. Alig várom, hogy megkóstoljam. Ugye augusztus 20-a környékén vagy után már ezeket is meg lehet kóstolni, de nem csak ezt, mert hogy van nekünk egy Magyarország cukormentes tortája is, ami pedig a szilvafácska nevű torta lett. Ez pedig egy balatongyöröki cukrászdából érkezett, Puhovszky Alena, Pető Gábor és Vadóc Jenő alkotása. Ez egy különleges ízutazás, így írtak róla. Rétegről rétegre bontakozik ki a zamatos szilva gyümölcsössége, amelyet a dió és a tejcsokoládé gazdag enyhén roppanós jegyei követnek. Az ízek harmóniáját egy könnyed fahéjas musz fogja össze, míg a zöld te a finom jelenléte frissességet és izgalmas árnyalatokat ad a kreációhoz. Úgyhogy, hát ezt is nehéz volt így végigolvasni, anélkül, hogy ne szaladt volna össze a számban minden. Szóval gratulálok az alkotóknak, alig várom, hogy az idei évben is megkóstoljam őket. Nagyon-nagyon szeretem végigkóstolni egyébként ezeket a tényleg szó szerint műalkotásokat, úgyhogy tényleg gratulálok. Önök egyébként eddig melyik Magyarország tortáját találták a legfinomabbnak? 0620-55-55-155. Jöhetnek ide a szavazatok. Na meg, Patricia McNeil dala. Someone loves you, honey. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. A tegnapi naptól lezárták a Műegyetem rakpartot, és 22-én 8 óráig, este 8 óráig zárva tartják az augusztus 20-a és az azt körülvevő programok miatt a Lánchíd utcát és a Várkert rakpartot is 19-től szerdától lezárják, majd 23-a vasárnap 16 óráig. Úgyhogy Budapesten többfelé kell egyébként, nem csak itt lezárásokra és korlátozásokra számítani, de jövő még információkkal. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Valakinek van még infója, köszönöm, ha ír vagy hív. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz velünk a Black Eyed Peas és a Pump It. És zenél majd a kelemen kabátban is el az úton.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Bírodásra hívnak a hosszú hétvég előtt. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média híreit hallják. Bírodásra hívja a lakosságot, így a dunaújvárosiakat is a hosszú hétvég előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. Közös sajtó közleményében a két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a víradókra az ünnepnap előtt. Tájékoztatásuk szerint vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a víradókra. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a víradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ez idő alatt is szükség lesz a vérkészítményekre, amire a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni, írja a Duna Online. 70 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Klein Imre, nyugalmazott rendőr alezredes, a hírt Dunaújváros önkormányzata közölte közösségi oldalán. Klein Imre évtizedeken át meghatározó szerepet töltött be a város bűnmegelőzésében. 2006-os nyugdíjazása után is folytatta a bűnmegelőzési munkát. Referensként részt vett a városi bűnmegelőzési és drogstratégia kidolgozásában, valamint a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésében. Kiemelt figyelmet fordított a fiatalokra, iskolai előadásokat tartotta a drogprevencióról és az áldozattá válás megelőzéséről. Munkája az újvárosi drogambulancia létrejöttéhez és a KEF munkájához is kapcsolódott, írja Feol. Több mint 3 éven át engedély nélkül gyűjtött és értékesített fémhulladékot egy férfi, aki ezzel közel 17 millió forintos bevételre tett szert, az ügyészség szerint veszélyes hulladékot is kezelt, ezért vádat emeltek ellene. A Fejérvár megyei főügyészség tájékoztatása szerint a Sárbogárdi járási ügyészség illegális hulladékgazdálkodást miatt emelt vádat a férfival szemben, a vád szerint veszélyes és különösen jelentős mennyiségű hulladékra engedély nélkül végzett hulladékgazdálkodási tevékenységgel követte el a hulladékgazdálkodás rendje megsértésének büntettét. Az ügy részletei a FEOL oldalán. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról a Fejér vármegyeiek is az OVS honlapján és a viradás.hu oldalon tájékozódhatnak. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Itt Fejér vármegyében is, ha bárki hibát fedez fel valamelyik játszótéren, vagy az üzemeltető kérés ellenére sem orvosolja a problémát, akkor a fogyasztóvédelemnél bejelentést lehet tenni.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Busztragédia az M3-ason, őrizetben a sofőr. Egyre jobban bírják a szúnyogok a hőséget, de van megoldás. Egy perc a limit, felpörgetik a videóbírót.
4: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
3: Lengyel zarándokokat szállított az M3-ason felborult autóbusz. Éjszaka történt a szerencsétlenség Borsodabaui Zemplénben, a sztráda 139-es kilométere közelében. 12-en meghaltak, egy embert életveszélyes, 9-et súlyos sérülésekkel vittek kórházba. 37-en könnyebben sérültek. Zarándok úton voltak Bosznia-Hercegovinában, onnan tartottak hazafelé. A sofőr valószínűleg elaludt, ez okozta a tragédiát, őrizetbe vették. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, az inváziós fajok kifejezetten szívósak, így is, úgy is. A védekezésben egyre nagyobb szerepe van a biológiai gyérítésnek, amikor a természetben előforduló baktérium által termelt anyaggal pusztítják a lárvákat. Részletek Kemenesi Gábortól, a Pécsi Egyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatójától.
5: Nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, mindenki odafigyel a kertjében, hogy ne tenyészze a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg valószínűleg a bokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni.
3: Újabb drónt lőttek le Romániában, egy a NATO légtérvédelmi missziójában szolgáló spanyol vadászgép szedte le a harci eszközt az ukrán-román-moldovai hármas határ közelében. Lakatlan területre zuhant, senki nem sérült meg. Még nem tudni, honnan indították el. Az orosz-ukrán háború kitörése óta számos drón sértette meg Románia légterét, a legtöbb most nyáron. Az egyiket Bukaresttől 100 kilométerre ártalmatlanították a múlt hónap végén. Kevesebb, gyorsabb és egységesebb videóbírós döntéseket ígér a következő idényre az Európai Labdarúgó Szövetség. A játékvezetői bizottság vezetője szerint egy-egy vitatott eset VAR ellenőrzése legfeljebb egy percet vehet majd igénybe. Roberto Rossetti hangsúlyozta, az egyértelmű és nyilvánvaló tévedéseket akarják kiszűrni, semmi mást. Viszont az eddigiekhez képest alaposabban áttekintik majd az előzményeket, mondjuk egy-egy párharc elemzésekor. A drukkerek eligazodását is segítik. Az UEFA egy tekintő oldalt indított honlapján, ahol példavideókkal szemléltetik a vitatott eseteket és megítélésüket. Ma még marad a száraz meleg idő, késő este is 25-27 fok felett alakul a hőmérséklet. A folytatásban a napsütés mellett egyre több felhő lesz az égen, hétfőn szorványosan egy-egy zápor zivatar is valószínű. 35 fok közelében alakulhatnak a csúcsok, ám északon, északnyugaton már csak 29-31 fok jelenti a maximumot. Az előrejelzések szerint kedden mindenhová odaér az enyhülést hozó front, országszerte 23-29 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 óra után járunk, szép napot mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Hogy telik a vasárnap délután? Remélem, hogy igazán kellemesen, és ki tudnak kapcsolódni egy kicsit a Best FM legjobb zenéivel, például Jerry Halliwell-lel, vagy éppen a Simply Red-del, de Coolio is érkezik hamarosan. A Black Eyed Peas pedig felpörgeti a napot, már is itt a Pump It. Szép hétvégét! Best

Vesztefem a legjobb zenék. Van az a szerelem, amikor az ember már nem is nagyon tudja szavakba önteni, hogy mennyire szereti a másikat. Csak annyit szoktunk kérdezni, hát nem elég ez? Ha nem is tesszük fel a másiknak a kérdést, de azért szerintem magunkban néha azért elgondolkodunk ezen. A Szimfiret 99-es dala érkezik, ez az Ain't That a Lot of Love, ami nagyjából pontosan ezt a kérdést boncolgatja, ráadásul egy igazán lüktető, ilyen szól popos köntösben. Úgyhogy érkezzen egy kis 90-es évekbeli lüktetés, így ide a vasárnap délutára, a délutáni siestába, vagy a kávé mellé. Szimfired, Ain't That a Lot of Love, itt a Veszt FM-en.

0: Fest FM a legjobb zenék. Ígértem még pár információt az augusztus 20-ai lezárásokkal kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy augusztus 20-ai esti ünnepség idején korlátozhatják majd a felső rakpartok és a belvárosi utcák forgalmát. Erre azért gyanítom, hogy lehetett készülni, illetve lezárják augusztus 20-án csütörtökön 19 órától az Erzsébet hidat, aztán 17 órától majd a Margit hidat is, úgyhogy ezzel kell számolni Budapesten. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat ma is. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat.

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Hát úgy tűnik, hogy mi magyarok nagyon sokszor ültünk be a mozikba eddig, 2026-ban, így az első fél évben, mert hogy volt egy összesítés, hogy mi az, amit a legszívesebben néztek a magyar mozinézők. Hát több mint 1 milliárd forint bevétellel, a 85%-os értékeléssel a Michael volt a magyarok kedvence az első fél évben. Az életrajzi film Michael Jackson korai éveit mutatja be, a The Jackson 5-től kezdve a szóló karrierje csúcsának számító Thriller, vagy éppen a Bad albumokig, úgyhogy hát én még nem láttam, bevallom őszintén, de rajta van a listámon, ha önök pedig ajánlanák, akkor mindenképpen írják meg, én pedig ajánlom addig is Michael Jackson egyik számomra legkedvesebb dalát, itt a Best FM-en szól a You Rock My World.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. A kezdeményezéssel azoknak szeretnének segíteni, akik tartós betegség miatt nem tudnak személyesen eljutni az intézménybe, de nem szeretnének lemondani az olvasásról. A tervek szerint a kiválasztott könyveket a könyvtár munkatársai ingyenesen házhoz szállítják Dunaújváros területén, így az otthonukhoz kötött olvasók is folyamatosan kölcsönözhetnek és kapcsolatban maradhatnak az intézménnyel. A József Attila könyvtár arra kéri az érdeklődőket, hogy amennyiben igénybe szeretnék venni a lehetőséget, jelezzék azt a 0625 423 952-es telefonszámon, vagy az olvszolg@jakt.hu e-mail címen, írja a Duna Online. A Szent Pantaleon Kórház több mint 2 millió forint értékben saját forrásból valósít meg fejlesztést annak érdekében, hogy az extrém súlyú betegek mozgatása és ellátása biztonságosabbá, valamint hatékonyabbá váljon. A fejlesztés részeként egyenként 200 kg teherbírású kerekesszéket, egy 250 kg teherbírású elektromos betegemelőt a hozzátartozó hámmal, valamint egy ugyanekkora teherbírású hidraulikus betegszállító kocsit szerzett be az intézmény, emellett egy 250 kg teherbírású állványos ADE orvosi mérleggel is bővült az eszközpark. 70 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Klein Imre, nyugalmazott a rendőr alezredes, a hírt Dunaújváros önkormányzata közölte közösségi oldalán. Klein Imre évtizedeken át meghatározó szerepet töltött be a város bűnmegelőzésében. 2006-os nyugdíjazása után is folytatta a bűnmegelőzési munkát. Referensként részt vett a városi bűnmegelőzési és drogstratégia kidolgozásában, valamint a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésében. Kiemelt figyelmet fordított a fiatalokra, iskolai előadásokat tartotta a drogprevencióról és az áldozattá válás megelőzéséről. Munkája az újvárosi drogambulancia létrejöttéhez és a KEF munkájához is kapcsolódott, írja Feol. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon. Itt Fejér vármegyében is zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúzemplénben és Pest vármegyében valósul meg. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy kormányzati honlap indult mihivatal.gov.hu címen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására. Az oldalon panaszt is lehet tenni, ha valaki úgy érzi, becsapták, kihasználták vagy megsértették az ő vagy más emberek jogait és érdekeit.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kellemes délutánt vasárnapra, kedves hallgatók, és jó pihenést kívánok! Remélem, jól telt eddig is a nap. A mikrofon mögött Molek Csongor itt a 93.1 Best FM-en, és hagyományokhoz hülyen 3 órát együtt töltünk, ilyen jó hangulatban. A Nickelback indítja a felvonást, és meghallgatjuk azonnal a Photograph című slágerüket.
0: 93.1 Best FM.

Ez itt a 93 egy Best FM, a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, dunói városi hallgatók. A nevem Oleg Csongor, és így augusztus 16-án is 3 órát jó hangulatban együtt töltünk, ahogy említettem. Névnaposaink ma az Ábrahámok, Istvánok, Szerénák, Csépánok és Teodorok. Nekik boldog névnapot, a születésnaposokat Isten éltesse nagyon sokáig, itt Dunaújvárosban is a környékünkön. 142 év eltelt már azóta, hogy átadták a keleti pályaudvart, központi indóház néven. És 47 éve bemutatták Magyarországon a Csillagok háborúja című amerikai sci-fi filmet. Híres emberek, akik ezen a napon születtek, 211 éve látott napvilágot Boszkó Szent János, olasz katolikus pap, a Szalézi Társaság férfi szerzetes rend megalapítója. És 89 esztendeje született Madaras József, Kossuth-díjas színész, filmrendező. Isten éltesse az ünneplő dunaújvárosi és környéki hallgatókat nagyon sokáig így vasárnap. A helyzet az, hogy egy olyan hölgy énekel nekünk, akinek szintén ma van a születésnapja. Ma 68 éves Madonna, kedves hallgatók, amerikai olasz énekesnő, színésznő. Tőle szól a Walk című dal. What are you?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en szabályosan és a megszokottan lassabban közlekedjen mindenki, aki éppen úton van. Remélem, hogy a Best FM szól jelenleg az autóban. Balesetmentes kilométereket dunaújvárosi közlekedők. Kátyúzási munkákra kell számítani még az 51-esen, Budapest-Baja-Herceg-Szent-Tomásod-rendű főúton az 58-as és a 60-as kilométer között. Félpályás lezárás lehet érményben. Aztán hasonló a helyzet Hörkény-Tas összekötő úton, az 52.05-ösön, a 24-es és a 27-es kilométer között mindkét irányban fennakadásra számítsanak, és aktuális még mindig a csomópont építési munkálat, tudják, az 52-esen, Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főút 47-es kilométerénél, még jó pár héten keresztül. Jöhetnek hasonló infók, utakkal kapcsolatban főleg 0630 74 74 777 a telefonszámunk. Előre is kösz szépen! George Michael-től szól most egy nagy sláger, a felvétel címe Outside.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93 egy Best FM-en, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat innen Dunaújvárosból és a környékről. Remélem sokan velünk tartanak ilyenkor is vasárnap délután kellős közepén. Én Oleg Csongor vagyok, és a következő 2 órában is éjátszom még a kedvenc dalokat hazai és külföldi vonalról. Indítja az órát mindjárt Justin Timberlake, és szól a Rock Your Body.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Reklámot hallottak.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Csak nem zavartalanul folytatódik a napsütés az egész országban. Köszöntöm Önöket, az Oxygen Media híreit hallják a mikrofonnál, Szél Móni. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Mohácson, Makón, Mátészalkán és Mezőtúron is az új egyéni választókerület képviselő személyéről döntenek. Miután az eddigi képviselők áprilisban országgyűlési mandátumot szereztek, szavazni este 7 óráig lehet. 2 ezüstérmet szereztek a magyarok szombaton a párizsi úszó EB-n. Sárkány Zalán országos csúccsal nyerte 2. érmét a mostani bajnokságon. Előzőleg 800 méteren bronzérmet szerzett. Ezüstöt nyert Márton Rihárd is, ő 200 méter pillangón lett a 2., idejével pedig egyéni csúcsot döntött. Az esti döntőkben biztosan ott lesz Milák Kristóf 50 gyorson, Kós Hubert címvédőként 200 vegyesen, valamint 200 méter pillangóúszásban a 16 éves Kertész Boróka. Idén még nem túl pozitív a sziget mérlege. A tavalyinál nagyjából 50 ezerrel kevesebben, 350 ezeren szórakoztak a rendezvény 5 plusz 2 napján, mondta el a sziget zárónapján Gerendai Károly tulajdonos a Telexnek. Hozzátette, nem sikerült 1,5 milliárd forintra redukálni a tavalyi 2,8 milliárdos veszteséget. Ugyanakkor az a véleménye, hogy a szigetnek előre kell menekülnie, a felvázolt irány jó. Több mint fele a vendégeknek magyar volt, amit fontosnak tart, de vissza kell szerezni a nemzetközi pozíciót a sikerhez. Minden magyar állampolgár jól van a horvátországi Omis térségében, ahol erdőtűz pusztított. A hazajutáshoz senki sem kért konzuli segítséget, többen már visszatérhettek szállásokra vagy elindultak Magyarországra. A tűzben 4 magyar könnyebben megsérült, őket hamarosan kiengedik a kórházból. Fokozódik az aszály, számottevő mennyiségű nagy területre kiterjedő esőre a jövő héten sincs esély, írta Hungaromet. Az elmúlt hónapban az ország területének több mint felén 10 mm-nél is kevesebb volt a csapadék. Karbantartás miatt rövidebb útvonalon jár a Gödöllői híd augusztus 19-ig. A kimaradó szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnap csak az Őrsvezértere és Cinkoda között, a többi napon az Őrsvezértere és Kistarcsa között járnak a szerelvények a H8-as vonalon. A munkák a H9-es Csömöri híd közlekedését nem érintik. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton, észak-nyugaton felhők az égen. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz majd a déli szél. Hajnalban 12 és 22 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. Ismét az északi völgyekben mérhetjük majd a legalacsonyabb értékeket. Napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Be is indítunk egy újabb felvonást, így vasárnap délután kellős közepén, itt a 93.1 Best FM-en. Remélem velünk tartanak jó sokan Dunaújvárosból vagy a vonzás körzetből. A mikrofon mögött Oleg Csongor, és azon dolgozunk a nap 24 órájában, hogy a hallgatók jól érezzék magukat. Justin Timberlake-től szól a Rock Your Body.
0: 93.1 Best FM.

do something. Let's make a bet. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék, tartalmas vasárnapot mindenkinek, és jó pihenést, kedves hallgatók, én az ehhez passzoló felvételeket játszom még egészen 6 óráig. A stúdióból én jelentkezem, a mikrofon mögött Molek Csongor, nézzük a holnap időjárásról, mit tudunk, hogy indul a következő munkahét. Szakadozott felhőzet vonulhat át felettünk, viszont így is több órás napsütés várható. Helyenként némi csapadék előfordulhat, már említik, nagyobb eséllyel a hozzáértők, a záport, esetleg a zivatart, és a déli eszél néhol élénkebb erősebb mozgásban lesz majd. Reggel 13-19 fok körül mérhetünk, a délutáni csúcs pedig megint ilyen 32-38 fok körül valószínű, tehát kapjuk a kánikulát, úgyhogy délelőtt 10 és délután 4 óra között senki ne tartózkodjon a tűzőnapon, és nagyon fontos odafigyelni a folyadékbevitelre. Felnőtteknél olyan 3-3,5 litert minimum be kell vinni a szervezetbe, és inkább vízből, ásványvízből. Egy francia páros következik most a Besten, a Daft Punk, és szól az Around the World.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Let's 93.1 West FM, a legjobb zenék, egy kis sport, kedves hallgatók, hivatalos honlapján jelentette be a Magyar Labdarúgó Szövetség még szerdán délelőtt, hogy kizárta a Dunaújváros FC labdarúgó csapatát a 2026/27-es MB3-as pontvadászat délnyugati csoportjából. Ahogy az a szövetségi közleményből kiderül, az MB3 délnyugati csoportjában szereplő Dunaújváros FC Kft. Bejelentette, hogy visszalép a bajnokságtól, ezért ezzel kapcsolatban a Magyar Labdarúgó Szövetség a következő határozatot hozta. A Dunaújváros FC Kft. Sportszervezet felnőtt csapatát a 2026/27. Évi MB3-as osztályú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság délnyugati csoportjából kizárja. A versenyszabályzat értelmében a kizárt csapat addig lejátszott eredményeit, pontok és gólkülönbség is persze, a bajnokságban résztvevő valamennyi sportszervezetnél törölni kell, és a kizárt csapatot a bajnoki osztály utolsó helyére kell helyezni. Ott vannak a részletesebb infók a dunaújváros.com hírportálon. Most a reggi király következik, Bob Marley, és meghallgatjuk a Sun is Shining című dalt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en, és megérkeztünk már a késő délutáni órákhoz, kedves dunaújvárosi hallgatók. Én Molek Csongora vagyok, és a tervek szerint maradok még a stúdióban egy egész órán keresztül. Bekészítve a legkirályabb zenék és hasznos infók is természetesen, hamarosan közlekedünk. Mutatom, mivel indul az óra, Santana slágerével, ez a Dirty Dancing.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Csak nem zavartalanul folytatódik a napsütés az egész országban. Köszöntöm Önöket, az Oxygen Media híreit hallják a mikrofonnál, Szél Móni. Feltehetően elaludt annak a lengyel turistabusznak a sofőrje, amely éjszaka árokba borult az M3-as autópályán, közölte a rendőrség, a férfit őrizetbe vették. A balesetben 12-en meghaltak, 10 súlyosan vagy életveszélyesen megsérültek. A Szerbiából Lengyelországba tartó 59 ember szállító busz Mezőkeresztesnél tért az útról, majd felborult a Stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán. A mentők egy életveszélyes, 9 súlyos és további 37 könnyebb sérültet láttak el, majd miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba vitték őket. A magyar és lengyel államfő részvédét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Hagyományőrző programokkal készül Szent István napjára az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Augusztus 20-án lesz honfoglaláskori lovas bemutató, lehet íjászkodni és megismerkedni a népi fa faragással. Emellett gyógynövény és teakóstoló, valamint kemencés látványsütés is várja a látogatókat. Szó lesz a délalföldi szélmalmokról, a gyerekek játszhatnak és kézműveskedhetnek. Részlegesen újraindult a forgalom a szicíliai Catania repülőterén, miután 9 napja üzemszünetet rendeltek el az Etna kitörése miatt. A vulkán továbbra is hamut lövel ki, de már csak a hegycsúcs térségében. A riasztási szintet vörösről narancssárgára minősítették. A járatok egy részét még más repterekre irányítják át. Közben 3,9-es erősségű földrengés rázta meg az Etna északi lejtőjét. A földmozgás több helyen széttörte az aszfaltot, sérültekről nem érkezett jelentés. A hónap végéig meghosszabbították az aszálykárok bejelentésének határidejét. Eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt, 31 ezer bejelentés érkezett, és további beadványokra számítanak. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Karbantartás miatt rövidebb útvonalon jár a Gödöllői híd augusztus 19-ig. A kimaradó szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnap csak az Őrsvezértere és Cinkota között, a többi napon az Őrsvezértere és Kistarcsa között járnak a szerelvények a H8-as vonalon. A munkák a H9-es Csömöri hév közlekedését nem érintik. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton, észak-nyugaton felhők az égen. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz majd a déli szél. Hajnalban 12 és 22 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. Ismét az északi völgyekben mérhetjük majd a legalacsonyabb értékeket. Napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. A kezdeményezéssel azoknak szeretnének segíteni, akik tartós betegség miatt nem tudnak személyesen eljutni az intézménybe, de nem szeretnének lemondani az olvasásról. A tervek szerint a kiválasztott könyveket a könyvtár munkatársai ingyenesen házhoz szállítják Dunaújváros területén, így az otthonukhoz kötött olvasók is folyamatosan kölcsönözhetnek és kapcsolatban maradhatnak az intézménnyel. A József Attila könyvtár arra kéri az érdeklődőket, hogy amennyiben igénybe szeretnék venni a lehetőséget, jelezzék azt a 0625 423 952-es telefonszámon, vagy az olfszolg@jakt.hu e-mail címen, írja a Duna Online. A Szent Pantaleon Kórház több mint 2 millió forint értékben saját forrásból valósít meg fejlesztést annak érdekében, hogy az extrém súlyú betegek mozgatása és ellátása biztonságosabbá, valamint hatékonyabbá váljon. A fejlesztés részeként egyenként 200 kg teherbírású kerekesszéket, egy 250 kg teherbírású elektromos betegemelőt, a hozzátartozó hámmal, valamint egy ugyanekkora teherbírású hidraulikus betegszállító kocsit szerzett be az intézmény, emellett egy 250 kg teherbírású állványos ADE orvosi vérleggel is bővült az eszközpark. 70 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Klein Imre, nyugalmazott a rendőr alezredes, a hírt Dunaújváros önkormányzata közölte közösségi oldalán. Klein Imre évtizedeken át meghatározó szerepet töltött be a város bűnmegelőzésében. 2006-os nyugdíjazása után is folytatta a bűnmegelőzési munkát. Referensként részt vett a városi bűnmegelőzési és drogstratégia kidolgozásában, valamint a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésében. Kiemelt figyelmet fordított a fiatalokra, iskolai előadásokat tartott a drogprevencióról és az áldozattá válás megelőzéséről. Munkája az újvárosi drogambulancia létrejöttéhez és a KEF munkájához is kapcsolódott, írja Feol. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem, a hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Itt Fejér vármegyében is, ha bárki hibát fedez fel valamelyik játszótéren, vagy az üzemeltető kérés ellenére sem orvosolja a problémát, akkor a fogyasztóvédelemnél bejelentést lehet tenni. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy kormányzati honlap indult mihivatal.gov.hu címen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására. Az oldalon panaszt is lehet tenni, ha valaki úgy érzi, becsapták, kihasználták vagy megsértették az ő vagy más emberek jogait és érdekeit.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Kellemes késő délután, és jó pihit mindenkinek! Vasárnapot nyomjuk még természetesen, ez pedig a 93.1 Best FM Dunaújvárosi hallgatók. Még egy óra miénk, együtt töltjük, és a legjobb zenéket hozom még. A mikrofon mögött Molek Csongor, Santana zenél nekünk, úgyhogy gitárjátékból nem lesz hiány. Ez a Dirty Dancing.
0: 93.1 Best FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en balesetmentes közlekedést mindenkinek, kedves autósok. Az 52-esen számítani kell útszűkületre még. Kecskemén-Dunaföldvár másodrendű főúton a 34-es és az 51-es kilométer között félpályás lezárás is lassíthatja a közlekedést. És ugrunk egyet, az 513-ason Dunavecse-Apostag másodrendű főúton. Az 1-es és a 4-es kilométer között még augusztus végéig útszűkület van érvényben. Kérem jelezzék, ha van egyéb tapasztalat, 0630 74 74 777 a telefonszámunk. Előre is köszi szépen, a tempóból vegyenek vissza. Most Brian Adams és Chicken közös számát meghallgatjuk, ez a Don't Give Up.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Továbbra is a 93.1 Best FM, a legjobb zené. Kedves hallgatók, Megyesi Miklós kabinetvezető a közösségi oldalán tájékoztatást adott arról, hogy a város játszóterei a nyári hónapokban is gondozás alatt állnak. Ennek részeként a Családbarát Magyarország és a Magyar Gyermekmentő Alapítvány közös projektje is felkerült 38 játszótérre. A táblák a gyermek elsősegély legfontosabb pontjait tartalmazzák. Hát baj bármikor megeshet, a színes és figyelemfelhívó táblák jó útmutatóként szolgálhatnak olyan helyzetekben, amikor a gyorsaság és a koncentrált cselekvés a legfontosabb. Itt Dunaújvárosban a gyermekes családok bátran válogathatnak ezekből a közösségi terekből, a kisebb és nagyobb csemeték is kényelmesen, biztonságosan játszhatnak. Az eszközök és a területek karbantartása folyamatos, a forróság hónapjaiban nem nagyon áll le, a hinták, csúszdák vagy éppen a homokozók rendben tartása. E közösségi terek azért élveznek prioritást, mert a családok és főleg a gyerekek biztonsága mindennél fontosabb szempont. A további információkat megtalálják a dunaujvaros.com hírportálon. Zenél a folytatásban Mario Winans és szól az I Don't Wanna Now.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Egy örök slágert hozok, amire bulisztak a legtöbben dunói városi hallgatók, a Wendu Project zenél, és szól a King of My Castle című felvétel. Ez a búcsúdalom. Köszönöm szépen a mai közreműködést mindenkinek, és remélem, hogy lazulós volt az előző három felvonás is, és már csak a pihenést tervezték be a legtöbben. Mivel holnap hétfő, viszont találkozunk, délután 3-tól mindenféleképpen jelentkezem a kedvencekkel, kedves hallgatók. Molek Csongort hallották, a legjobbakat. Üdv,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. A kezdeményezéssel azoknak szeretnének segíteni, akik tartós betegség miatt nem tudnak személyesen eljutni az intézménybe, de nem szeretnének lemondani az olvasásról. A tervek szerint a kiválasztott könyveket a könyvtár munkatársai ingyenesen házhoz szállítják Dunaújváros területén, így az otthonukhoz kötött olvasók is folyamatosan kölcsönözhetnek és kapcsolatban maradhatnak az intézménnyel. A József Attila könyvtár arra kéri az érdeklődőket, hogy amennyiben igénybe szeretnék venni a lehetőséget, jelezzék azt a 0625 423 952-es telefonszámon, vagy az olvszolg@jakt.hu e-mail címen, írja a Duna Online. 70 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Klein Imre, nyugalmazott rendőr alezredes, a hírt Dunaújváros önkormányzata közölte közösségi oldalán. Klein Imre évtizedeken át meghatározó szerepet töltött be a város bűnmegelőzésében. 2006-os nyugdíjazása után is folytatta a bűnmegelőzési munkát. Referensként részt vett a városi bűnmegelőzési és drogstratégia kidolgozásában, valamint a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésében. Kiemelt figyelmet fordított a fiatalokra, iskolai előadásokat tartott a drogprevencióról és az áldozattá válás megelőzéséről. Munkája az újvárosi drogambulancia létrejöttéhez és a KEF munkájához is kapcsolódott, írja Feol. Több mint 3 éven át engedély nélkül gyűjtött és értékesített fémhulladékot egy férfi, aki ezzel közel 17 millió forintos bevételre tett szert, az ügyészség szerint veszélyes hulladékot is kezelt, ezért vádat emeltek ellene. A Fejérvár megyei főügyészség tájékoztatása szerint a sárbogárdi járási ügyészség illegális hulladékgazdálkodás miatt emelt vádat a férfival szemben. A vád szerint veszélyes és különösen jelentős mennyiségű hulladékra engedély nélkül végzett hulladékgazdálkodási tevékenységgel követte el a hulladék.

0: cápodás tenge megsértésének büntették, az ügy részletei a FEOL oldalán. Naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt, ezért megújításokra több mint 50 milliárd forintos fejlesztési program indul. Innen Fejér vármegyéből is a pályázatra önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a tábleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja, így a vízvesztesség csökkentése mellett biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszi az ivóvíz ellátást is. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon. Itt Fejér vármegyében is zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaüzemplénben és Pest vármegyében valósul meg.
1: Hírek a Best FM-en. Védekezés a Dunán, várják a felajánlásokat, gyújtogatókat vettek őrizetbe Horvátországban. Extra adót vetnének ki saját magukra brit milliómosok. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Várják a felajánlásokat az elmúlt évtizedek legjelentősebb dunai védelmi munkálatain dolgozók számára. Pakson az Erzsébet szállóban alakították ki a fogadópontot, adta hírül közösségi oldalán a kormány. Tegnap kezdték el a bárkák irányított süllyesztését, illetve a fenékküszöb építést a folyón. Több száz műszaki, vízügyes, biztonsági szakember, szállítók és katonák összehangolt tevékenységéről van szó. Az első mérések azt mutatják, hogy az apadás ellenére emelkedett a vízszint az erőműnél. Magyar Péter miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy a beavatkozás nélkül már ma éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy a két még üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig a teljes lekapcsolás fenyegetne. A gyanú szerint elaludt a sofőr, ezért borult az árokba a lengyel zarándokokat szállító busz éjszaka az M3-ason. Még vizsgálják a részleteket, de a vezetőt még ma őrizetbe veszik. Borsodban a Strada 139-es kilométere közelében történt a szerencsétlenség. A tragédia 12 életet követelt, egy embert életveszélyes, 9-et súlyos sérülésekkel vittek kórházba, 37-en könnyebben sérültek meg. Horvátországban őrizetbe vettek 4 embert, akik a gyanú szerint szándékosan próbáltak tüzet okozni Zára térségében. Környékbeliek riasztották a rendőröket, miután feltűnt nekik a csoport. Az elmúlt napokban több helyen is óriási pusztítást okoztak a lángok Dalmáciában. Omis térségében egy ember meghalt, sok lakost és turistát kellett kimenekíteni. Köztük volt csak nem 500 magyar nyaraló is, nekik nem esett bajuk. Egyre több brit milliómos kész arra, hogy több adót fizessen a jövőben. Az elmúlt hetekben tucatnyian csatlakoztak az egykori futballsztár Gary Lineker felhívásához. Nyílt levélben arra kérték a miniszterelnököt, hogy a keményen dolgozó kisemberek helyett a leggazdagabbak terheit növeljék. Javaslatuk szerint átszámítva 4,3 milliárd forintos vagyon felett ez 2%-os adót jelentene, és óriási pluszbevételt hozna a brit költségvetésnek. Erős széllel, helyenként záporokkal, zivatarokkal érkezik a pillanatnyi lehűlést hozó front. Ebből holnap csak északon, északnyugaton érezhetnek valamit, másfelé 32-37 fokos csúcs következik. Kedden viszont már csak 23 és 28 fok között alakulnak országszerte a maximumok. Utána is sok napsütés várható, és az előrejelzések szerint szerdától újabb felmelegedés kezdődik. Csütörtökön Szent István napján 30-35 fokra készülhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Aki minket hallgat, a következő 120 percben Chill, Lounge és Deep House mixet fog majd hallgatni. 6-tól 7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel, a Night Shift lemezjátszói mögött.
3: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért mondom, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ White Boy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

0: Ezt FM-en.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0620 55 55 155 Viber és SMS számunk, és infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Bírodásra hívnak a hosszú hétvég előtt. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média híreit hallják. Bírodásra hívja lakosságot, így a dunaújvárosiakat is a hosszú hétvég előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. Közös sajtó közleményében a két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a víradókra az ünnepnap előtt. Tájékoztatásuk szerint vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a víradókra. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a víradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ez idő alatt is szükség lesz a vérkészítményekre, amire a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni, írja Duna Online. 70 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Klein Imre, nyugalmazott rendőr alezredes, a hírt Dunaújváros önkormányzata közölte közösségi oldalán. Klein Imre évtizedeken át meghatározó szerepet töltött be a város bűnmegelőzésében. 2006-os nyugdíjazása után is folytatta a bűnmegelőzési munkát. Referensként részt vett a városi bűnmegelőzési és drogstratégia kidolgozásában, valamint a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésében. Kiemelt figyelmet fordított a fiatalokra, iskolai előadásokat tartott a drogprevencióról és az áldozattá válás megelőzéséről. Munkája az újvárosi drogambulancia létrejöttéhez és a KEF munkájához is kapcsolódott, írja Feol. Több mint 3 éven át engedély nélkül gyűjtött és értékesített fémhulladékot egy férfi, aki ezzel közel 17 millió forintos bevételre tett szert, az ügyészség szerint veszélyes hulladékot is kezelt, ezért vádat emeltek ellene. A Fejérvár megyei főügyészség tájékoztatása szerint a Sárbogárdi járási ügyészség illegális hulladékgazdálkodás miatt emelt vádat a férfival szemben, a vád szerint veszélyes és különösen jelentős mennyiségű hulladékra engedély nélkül végzett hulladékgazdálkodási tevékenységgel követte el a hulladékgazdálkodás rendje megsértésének büntettét. Az ügy részletei a Feol oldalán. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról a Fejér vármegyeiek is az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon tájékozódhatnak. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy kormányzati honlap indult mihivatal.gov.hu címen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására. Az oldalon panaszt is lehet tenni, ha valaki úgy érzi, becsapták, kihasználták vagy megsértették az ők vagy más emberek jogait és érdekeit.
1: Hírek a Best FM-en. Autókereskedést is elért a pusztító tűz Szegeden. Úgy tűnik, lejtmenetben a panellakások ára. Veszélyes parazita támadja a házi állatokat. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Komoly tűz pusztított Szeged határában, elért egy autókereskedést is, ahol több kocsi kigyulladt, közölte a Csongrád-Csanádvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A száraz fű és az aljnövényzet kapott lángra a város külterületén, az M43-as és a 47-es út csomópontja közelében több mint 10 hektáron. Több település tűzoltóit vezényelték a helyszínre. Végeztek az oltással a Salgó-Tarjáni hulladéklerakóban is, ahol mintegy 1500 négyzetméteren égett a szemét már szerda óta. Hónapok óta folyamatosan csökken a panellakások ára, februárban tetőzött, azóta viszont tartós lejtmenetet lehet rögzíteni az adásvételek alapján. Az egyik ingatlan közvetítő friss összesítése szerint a csúcson az átlagos négyzetméter ár alig 11%-kal maradt el a téglaépítési otthonokétól, azóta viszont ismét nyílik az olló. Összességében alig érzi meg mindezt a piac, akik lakást vennének, nem járnak jobban most, mint mondjuk az év elején, sőt, nagyjából 1%. Még emelkedtek is az árak. A házi állatok is védelemre szorulnak a kullancsok ellen. Az élősködők nyáron kifejezetten aktívak és veszélyes betegségeket terjeszthetnek, mondta rádiónknak Nagy Attila, a Nébih Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratóriumának igazgatója.
2: Van egy parazita, amely kullancsokon keresztül fertőzi főleg a kutyákat, babizéjának hívjuk, okozhatja akár a kiskedvencek elhullását is. Különböző gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket lehet beszerezni. Ezek leggyakrabban oldatok, lehet nyakörveket venni, amelyek szintén megvédik a kutyát, macskát bizonyos ideig a kullancsok csípésétől.
1: Új módszert javasolnak a klímaváltozás hatásainak mérséklésére amerikai kutatók. Tengeri sóval fehérítenék a felhőket. A számítógépes modellezés szerint ezzel több napfényt vernének vissza az űrbe, vagyis tulajdonképp hűtenék a légkört. A technológia azonban még nem áll készen a gyakorlati alkalmazásra. Ráadásul a szimulációk szerint a beavatkozásnak akár nem várt következményei is lehetnek. Európában és Ázsiában például fokozódhat a szárazság. Így a teszt és folytatódik. Erős széllel, helyenként záporokkal, zivatarokkal érkezik a pillanatnyi lehűlést hozó front. Ebből holnap csak északon, északnyugaton érezhetnek valamit, másfelé 32-37 fokos csúcs következik. Kedden viszont már csak 23 és 28 fok között alakulnak országszerte a maximumok. Utána is sok napsütés várható, és az előrejelzések szerint szerdától újabb felmelegedés kezdődik. Csütörtökön Szent István napján 30-35 fokra készülhetünk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Életünk legjobb.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Paks kritikus napokra készülhetünk, fel kell számolni a ház körüli szúnyogkeltetőket. Megszerezte harmadik aranyát Kós Hubert az úszó Európa-bajnokságon. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint zajlik a két 80 méteres bárka lassú sűjjesztése, illetve a fenékküszöb építése a Dunán. Több százan dolgoznak a helyszínen. Most 9 centire vagyunk az utolsó előtti turbina ismételt kikapcsolását jelentő vízszinttől. A kormányfő hozzátette, a kedd és a szerda lesz a kritikus, addig további 14-15 centis apadás várható. Csütörtöktől aztán ismét emelkedhet majd a vízszint. Orvosokat, ápolókat küld repülővel Magyarországra a lengyel kormány az éjszakai busztragédiában megsérült zarándokok hazaszállításában közreműködnek majd, jelentette be közösségi oldalán a lengyel kormányfő. Donald Tusk megköszönte a magyar szolgálatok mentő akcióját. Az M3-as borsodi szakaszán borult fel a Boszniából Lengyelországba tartó autóbusz. 12-en meghaltak, az 56 utas mindegyike és a két sofőr is megsérült, közülük 5-en életveszélyesen. Valószínűleg elaludt a vezető, de még vizsgálják a részleteket. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, az inváziós fajok kifejezetten szívósak, így is, úgy is. A védekezésben egyre nagyobb szerepe van a biológiai gyérítésnek, részletek Kemenesi Gábortól, a Pécsi Egyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatójától.
2: Ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjében, hogy ne tenyészze a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni.
1: Kós Hubert szédületes EB-rekorddal aranyérmet nyert 200 méteres vegyesúszásban a párizsi Európa-bajnokság zárónapján, őrült hajrában védte meg címét, és három elsőséggel zárja a kontinens viadalt. Milák Kristóf szintén ma este egyéni csúccsal negyedik lett 50 gyorson, miután a héten már bezsebelt két arany és egy bronzérmet az EB-n. Erős széllel, helyenként záporokkal, zivatarokkal érkezik a pillanatnyi lehűlést hozó front. Ebből holnap csak északon, északnyugaton érezhetnek valamit, másfelé 32-37 fokos csúcs következik. Kedden viszont már csak 23 és 28 fok között alakulnak országszerte a maximumok. Utána is sok napsütés várható, és az előrejelzések szerint szerdától újabb felmelegedés kezdődik. Csütörtökön Szent István napján 30-35 fokra készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, legyen egy csodálatos vasárnap estétek, egy olyan vasárnap este, amikor már nincs sok hátra, hogy a gyerekek újra mennek iskolába, óvodába, és a többi, és a többi, és a többi. Istenem, de jó is ez! Na, a Limp Bizkit kezd!
3: Ez a Night Shift, a

tőle mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a kárkád, Louis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa?

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, akik korán kelnek, már tapasztalták azt, hogy egyre később lesz világos, aki pedig később megy valahova, az már azt tapasztalta, hogy egyre korábban lesz sötét. Hát ilyen ez, amikor megyünk ki a nyárból, bele ebbe a csodálatos őszbe, persze ez idézőjelbe téve. Na mindegy is, nem akarok belemenni, egy a lényeg, hogy jön nálunk most Robbie Williams, ez a Millennium.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, amikor Jennifer Lopez megírta a Love Don't Cost a Thing című dalát, akkor szerintem nem gondolt arra, hogy egy válás mennyibe kerülhet, pedig aztán ő jó pár ilyenen túl van. Úgyhogy ennyi bennye, Jennifer, micsoda paradoxon ez tőled?

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most a pop koronázatlan királynője és a pop koronázatlan hercegnője. Mind a kettőnél valamilyen szinten elmentek otthonról, Britney Spearsnél kicsit jobban. Madonna meg egyszerűen nem hajlandó elfogadni, hogy az idő előre megy, nem pedig hátra. Jön a Mi Egész The Music! People in the crowd, grab a partner, take it down. It's me against the music, it's just me and me.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szünet nélkül dolgoznak Paksnál, több vizet terelnek a Dunába, fenyves erdő gyulladt ki Veszprém közelében, rakétázók okozhatták a pusztító tüzet Dalmáciában. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Holnap megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy ezzel is több víz jusson a paksi atomerőműhöz, és tovább működhessen a két még üzemelő turbina. A miniszterelnök szerint 2 centivel növelhetik a vízszintet így. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, zajlik a 2 80 méteres bárka lassú süllyesztése, illetve a fenékküszöb építése a Dunán, több százan dolgoznak a helyszínen. A kedd és a szerda lesz a kritikus, mivel addig további 14-15 centis apadás várható. Közben várják a felajánlásokat az elmúlt évtizedek legjelentősebb dunai védelmi munkálataink közreműködők számára. Pakson az Erzsébet szállóban alakították ki a fogadópontot. Fenyves erdő és száraz növényzet gyulladt ki Veszprém Gyulafirátótnál. A Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint mintegy 10 hektár égett. A tűz egy ideig lakóházakat is veszélyeztetett. A veszprémi és a Balaton fűzfői tűzoltók a Katasztrófa Védelmi Műveleti Szolgálat irányítása mellett már körülhatárolták a lángokat. Egyre valószínűbb, hogy tűzijáték okozta a pusztító erdőtüzet néhány napja a dél-horvátországi Omis térségében. Előkerült egy videó, amelyen fellövik a rakétákat, majd rögtön ezután felcsapnak a lángok a közeli erdőben. A tűz jelentős kárt okozott, egy ember meghalt, és sok helybérit, valamint turistát is ki kellett menekíteni az övezetből. Köztük volt 500 magyar nyaraló is, nekik nem esett bajuk. Újabb drónt lőttek le Romániában, egy a NATO légtérvédelmi missziójában szolgáló spanyol vadászgép szedte le a harci eszközt az ukrán-román-moldovai hármas határ közelében. Lakatlan területre zuhant, senki nem sérült meg. Még nem tudni, honnan indították el. Az Egyesült Államok lesz idén a Mesterségek ünnepe rendezvénysorozat díszvendége a Budai Várban. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója előtt tisztelegtek a szervezők a meghívással. 18 művész mutatja majd be a tengeren túli népi hagyományokat és zenét. Lesz többek között hímző és kerámia bemutató jövő csütörtöktől vasárnapig. Erős széllel, helyenként záporokkal, zivatarokkal érkezik a pillanatnyi lehűlést hozó front. Ebből holnap csak északon, északnyugaton érezhetnek valamit, másfelé 32-37 fokos csúcs következik. Kedden viszont már csak 23 és 28 fok között alakulnak országszerte a maximumok. Utána is sok napsütés várható, és az előrejelzések szerint szerdától újabb felmelegedés kezdődik. Csütörtökön, Szent István napján 30-35 fokra készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem itt vagytok, remélem jól vagytok, és remélem tetszenek a legjobb zenék, amivel elbúcsúzunk a hétvégétől. Most Pitbull kezdi ezt az órát, ez az I Know You Want Me. Na gyerünk!
0: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
3: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, cada, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel.
1: Best FM, a legjobb zenék.
2: Ébren álmodtunk, majd ködté váltunk.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, vannak dolgok, amik változnak, és vannak dolgok, amik nem változnak. Vannak, akik tudnak változni, vannak, akik nem tudnak változni. És sajnos azon nem tudunk változtatni, hogy Tupac Shakur túl korán hagyta itt ezt a világot, és nem tudott többet alkotni, pedig szerintem még lett volna a

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi, Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a zenekar, aki ezzel a dallal még egyben volt, úgyhogy nagyon jók voltak, aztán Fergi kivált belőlük, és egyszerűen azóta én legalábbis nem tudom őket szeretni. Nem tudom, hogy miért, pedig nagyon próbáltam, de nem megy. És kész, nincs mit tenni. Don't Lie, ez a dal címe.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Lenny Kravitz és a Fly Away szerintem ugyanolyan, mint a Bud Spencer filmek. Körülbelül 300 év múlva is szeretni fogjuk, 300 év múlva is lejátszák majd a rádiók, hogy azok még egyáltalán lesznek, és 300 év múlva is egy remek mű lesz. És pont. Viszont most megyünk tovább, ezt kérem szépen Estelle és az American Boy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Paks kritikus napok előtt állunk, autókereskedést is elért a pusztító tűz Szegeden. Egy arany, egy ezüst pazarul zárták a mieink az úszó LB-t. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint zajlik a két 80 méteres bárka lassú süllyesztése, illetve a fenékküszöb építése a Dunán. Több százan dolgoznak a helyszínen. Most 9 centire vagyunk az utolsó előtti turbina ismételt kikapcsolását jelentő vízszinttől. A kormányfő hozzátette, a kedd és a szerda lesz a kritikus, addig további 14-15 centis apadás várható. Csütörtöktől aztán az előrejelzések szerint az osztrák vízgyűjtőkre érkező csapadék hatására újra emelkedhet majd a vízszint. Komoly tűz pusztított Szeged határában, elért egy autókereskedést is, ahol több kocsi kigyulladt, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A száraz fű és az aljnövényzet kapott lángra a város külterületén, az M43-as és a 47-es út csomópontja közelében több mint 10 hektáron. Több település tűzoltóit vezényelték a helyszínre. Végeztek az oltással a Salgó-Tarjáni hulladéklerakóban is, ahol mintegy 1500 négyzetméteren égett a szemét már szerda óta. Horvátországban őrizetbe vettek 4 embert, akik a gyanú szerint szándékosan próbáltak tüzet okozni Zára térségében. Környékbeliek riasztották a rendőröket, miután feltűnt nekik a csoport. Az elmúlt napokban több helyen is óriási pusztítást okoztak a lángok Dalmáciában. Omis térségében egy ember meghalt, sok lakost és turistát kellett kimenekíteni. Köztük volt csak nem 500 magyar nyaraló is, nekik nem esett bajuk. Egymás után szerezték az érmeket a mieink. Kós Hubert szédületes EB-rekorddal aranyérmet nyert 200 méteres vegyesúszásban a párizsi Európa-bajnokság zárónapján, őrült hajrában védte meg címét, és 3 elsőséggel zárja a kontinens viadalt. A 16 éves Pápai Olivér is pazarul ment, országos csúccsal ezüstérmet szerzett 400 gyorson. Milák Kristóf egyéni csúccsal negyedik lett 50 gyorson, miután a héten már bezsebelt 2 arany és 1 bronzérmet az EB-n. Erős széllel, helyenként záporokkal, zivatarokkal érkezik a pillanatnyi lehűlést hozó front. Ebből holnap csak északon, északnyugaton érezhetnek valamit, másfelé 32-37 fokos csúcs következik. Kedden viszont már csak 23 és 28 fok között alakulnak országszerte a maximumok. Utána is sok napsütés várható, és az előrejelzések szerint szerdától újabb felmelegedés kezdődik. Csütörtökön, Szent István napján 30-35 fokra készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, az első félidő oda, viszont jön a második félidő, felfrissülve, új erőre kapva. Ja, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és elbúcsúzunk a vasárnaptól. Érkezik most, hölgyeim és uraim, a Deep Swing, ez az In The Music. Na, akkor hajrá!

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most megnézzük, hogy holnap kiket kell felköszönteni névnap alkalmából. Na kérem szépen, játszintok ünnepelnek, viszont fel lehet még köszönteni az Arikákat, az Emiliánákat, a Hetényeket, a Kármánokat és az Etéket, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod mi a dolgod. Most pedig érkezik nálunk Will Smith, ez a Miami!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az a zseni, aki rájött, hogy a nagy Della az nem a dalokban van, hanem a csengő hangokban. Ezt már mondtam párszor, attól függetlenül benne ez annyira mély nyomot hagyott, hogy tényleg rájött arra, időbe észlelte, és egy vagyont keresett vele. Akon, Cardinal Official, Dangerous, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik az a magyar zenekar, aki tökéletesen leírta egy dal erejében és egy dal formájában azt, hogy milyen az átlag főnök. Okoskodik, mindent jobban tud, mindenbe beleszól, és azért még a kákán is csomót keres. Ja, és ezt a magna cum laude jegyzi. Jön a főnököm, de előtte még a Gossip és a Move in the Right Direction.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevéssel 11 előtt még pont befér egy örök klasszikus, amit nem kell magyarázni. Egyszerűen csak hátra kell dőlni és élvezni. Ez Enigma és a Return to Innocence. Yeah, yeah.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, hát akkor induljon a vasárnap utolsó órája, hölgyeim és uraim, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és egy csodás, de tényleg csodás utolsó órát kívánok nektek. Rihanna, Jay-Z és Chris Brown kezdi, ez az Umbrella, amire mostanában hát nagyon nincs szükség.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, aki arra vár, hogy mondjuk holnap rossz idő legyen, vagy kicsit hűvösebb legyen, hát az sajnos el kell keserítenem, hiszen 21 fokra fogunk ébredni, 34 fok lesz napközben, és összvisz annyi, hogy lesz egy-két felhő az égen, de azért nagyon sokra ne számítsunk. Ez van, ilyen a nyár, hála az égnek, jó meleg van, amikor meg hideg van, akkor meg meleget akarunk. Ennyi és pont. Gio bácsó érkezik, ez a Funky Groove.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik az az úriember, aki amihez a 2000-es években hozzányúlt, hát az szó szerint arannyá változott. Timbaland, Carrie Hilson, és ez a The Way I Are. Na kérem szépen, tessék meghallgatni.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Na kérem szépen, házi feladat, megkeresni ezeket az oldalakat, végiggörgetni, lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, és hálánkat most a Gorillázzal fejezzük ki, jön a Feel Good!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy jövő hét szombaton újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, szép hetet, sok sikert, és a többi, és a többi, és a többi. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Egy hét múlva találkozunk. Addig is ciao, ciao, és persze ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejt.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The funk soul.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. 1975, we brought you an album with a song.

0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láb.